0: Bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bemrakpart felső melvédjén a Halász utca és az Árdotel között egy érdekes miniszobrot találunk. A Nagy Ho-Ho-Ho Horgász című rajzfilmsorozat egyik főszereplőjéről a főkukacról mintázott szobor volt Kolodka Mihály első budapesti gerilla miniszobra. A kárpátaljai identitású, magyar felmenőkkel is rendelkező művész rajzfilmek segítségével tökéletesítette magyar tudását. Ugyanezt a bevált módszert alkalmazta kislányainál is, így a rajzfilm az egész család kedvencévé vált. A szobor egyik példányának Ungváron, az Ung mentén, a másiknak Budapesten, a Dunaparton kerestek helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1896-ban épült fővámtéri nagycsarnok kivételes adottságokkal rendelkezett, és nem véletlenül épült a Szabadság híd pesti hídfőjéhez. Közel voltak a közraktárak, a gabonakereskedelemben kulcs szerepet játszó elevátorház, a Dunaparti teherpályaudvar és maga a Duna rakpartja, amellyel egy 120 méter hosszú áruszállító alagút kötötte össze az épületet. A hajóval érkező árukat a fővámház épületében vámolták el, majd az alagúton keresztül szállították a csarnokba. A II. Világháború alatt a Dunához vezető alagút hozzávetőlegesen 40 méteren beomlott, de újjáépítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olajlámpások után 1856. december 24-én Szenteste gyulladtak ki az első gázlámpák Pesten. A főváros egyesítésekor 1873-ban, Pesten 1669, míg Budán 501 gázlámpa világított az utcákon. A lámpagyújtogatók egy hosszú póznával felszerelkezve jelentek meg a kijelölt gyülekező helyen minden este. A régi városháza tornyában az őr megadta az indulásra a jelet, majd mindegyikük a körzete felé vette útját. Póznájuk végén kis részkampó volt, mellyel kinyithatták a gázvezeték kallantyúját, és az ugyancsak a pózna végén lévő borszeszlángba itatott kanúccal lángra lobbantották a kiáramló gázt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kis hajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye, Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, aki ugye olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
2: A lányok itt mit találnak?
1: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye, a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő, ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni a dallamot, meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre és felnőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szög paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edit tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelzés van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Unzvezér, hogy nézett ki, a Hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakokat, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát, utána jönnek a kérdések, amiután megnézték az előadást, és ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljájéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoárjának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljájéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező, szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
1: Június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba az Ecoflight nevű produkció, ahol hát egészen elképesztő magasságokról és távolságokról beszélhetünk. Ez egy új cirkuszi produkció, de kérlek, avass be minket a részletekbe, hát amiben lehet, hiszen nyilvánvalóan azért a meglepetésre is hagyatkozni kell.
2: Ez egy egyedi dolog, a vertikális tánc, ahol mi alapvetően 20 vagy akár 40 méteren is vagyunk a levegőben. Itt a színház, a tánc, az élőzene, a fényfestés mind egybe kapcsolódik, tehát tulajdonképpen az új cirkusz az, amit így fogalomként leírhatunk, mint egy olyan cirkuszt is magában foglaló műfaj, ami összeköt különféle összművészeti világokat, és hát nekünk ez nagyon jellemzi a Flock Projecttel, így a munkánkat az utóbbi 10 évben, hogy a levegőben táncolva összművészeti előadásokat hozunk létre.
1: Miután a színház is központi eleme ennek a produkciónak, ezért nyilvánvalóan van egy történet is.
2: Hát igen, itt a földön és a levegőben egyaránt zajlanak történések. Igazából maga a történet az, mivel a táncvilágán belül is zajlik, azt gondolom, hogy sokkal inkább az a lényege, hogy hogyan hat az emberre, tehát hogy ez egy zsigeri dolog, az érzetekre hat, de alapvetően az Ecoflight, nem véletlenül van ez az öko repülés kifejezés, alapvetően ez a természetvédelemre épül ez a produkció, és itt ez a látványban is megjelenik, sőt egészen apró dolgokban is, tehát hogy a kellékek, a jelmezek mind egyfajta ilyen szemétszedés, hulladékgyűjtő kampány keretében jöttek létre, amivel direkt foglalkozott a társulat, majd az összegyűlt zöldséges hálókból, kávékapszulákból, PET-palackokból igazából csodaszép, lebegő jelmezek és kellékek jöttek létre, tehát hogy itt minden, amit az előadásban használunk, az egy újrahasznosított dolog, és igazából az egész előadás az ember és a természet viszonyáról szól. Itt a madarak azok, ami természeti lényként megjelennek ebben az egészben, de hát hogy van ebben egy ilyen érdekes csavar, hogy miközben az ember és a természet viszonyáról beszélünk, aközben ténylegesen ezeket az újrahasznosított dolgokat úgy hozzuk be, hogy újra is értelmezzük őket, más viszont nagyon erősen kifejezik annak a szemétnek a jellegét, amin az élővilág fennakad és elakad, és az ember és a természet közötti küzdelmet, vagy közös rezdüléseket, és ennek a különféle skáláit mutatja fel tulajdonképpen nagyon érzékletesen az előadás.
1: A díszleteket ti magatok készítettétek?
2: Igen, ilyenkor a társulat közösen dolgozik, itt vannak olyanok a csapatban, például Drávai Zója, aki a jelmezeket készítette, Nádas Janka segített a díszleteket beszerezni, itt együttműködtünk a PET kupával, akik egyébként a Tisza vidéket tisztító műanyagoktól megszabadító környezetvédelmi csapat, és ez nagyon érdekes módon például van egy háló ebben az előadásban, és ez a háló, ez konkrétan a Tiszából kihalászott PET palackoknak az újradolgozásából jött létre, tehát hogy miközben hát akár egy simán boltban kapható hálónak néz ki, de hát hogy ezek nagyon komoly eljárások, amikkel ezeket át lehet alakítani. Csapatmunka részben meg hát azért ilyenkor mindig különféle társulati tagok, különféle

0: mindenféle módon veszik ki a részüket az egyes folyamatokból.
1: De hát ez is azt mutatja, hogy azt képviselitek ti magatok is, amit egyébként megmutattok az előadásban. Tehát, hogy ez hitelesít benneteket.
0: Igen, hát remélem, jó esetben ez így van. Azért azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a skála, tehát rengeteg dolog van, amivel oda lehet figyelni a természetre, és onnantól kezdve, hogy a városban is vagyunk, vagy nem csak mondjuk az, hogy az ember a várostól kijebb tud élni, vagy a városban él, azért itt nagyon sokféle kérdés van, hogy mi az, amit meg lehet oldani környezetbarát módon, mi az, amit nehezebb, mennyit kell tenni érte. De azt gondolom, hogy épp ezért is fontos, hogy ez az előadás tulajdonképpen egy városi előadás, tehát a városban táncolunk mondjuk a város felett, vagy az emberek feje felett, mert hogy a fogyasztói társadalmat talán mégis ez a közeg határozza meg a legjobban, és talán itt a legerősebb ennek a mondandója, ami néha melbe is vág, néha megható lehet, lírai, máskor meg egészen felszabadító, hogy hogyan tudunk eljutni a repülésig, vagy a természetben levő dolgokkal való együtt létezésig.
1: A természet és városias környezet akkor valahol mégiscsak együtt van jelen.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes hamarosan június 4-én és 5-én Budapesten a Floklék Színházban lesz majd egy egészen különleges előadás. Nem tudom, hogy annak idején, amikor létrejött a társulat, akkor mi volt a fejedben, vagy fejetekben, mi hívta életre? Tehát ott volt-e például a természetvédelem, mint fő megvalósítandó cél?
1: Maga ez a művészeti forma, a vertikális tánc, ahol mi egy függőleges falon felfüggesztve viszintesen szaltozunk, forgunk, röpködünk a levegőbe 20 vagy akár 40 méter magasan, itt a Floklék Színházból ugye 27 méter magas tűzfalunk van, egy belső, csodaszép gangos háznak, egy társas háznak az udvarán, ami egy különleges közösségi élmény is, meg erre való nyitottság. Amikor találkoztam Spanyolországban ezzel a műfajjal, a vertikális tánccal, illetve aztán el tudtam ezt sajátítani, és itthon létrehoztunk egy saját társulatot, ami most már 10 éve működik, akkor is mindig megjelent a természettel való viszony, mert alapvetően ez egy olyan műfaj, ami leginkább ugye arra hasonlít, hogy a sziklamászók fölmásznak egy falra, csak mi ugye másik irányba tartjuk magunkat ahhoz, hogy táncolni, meglebegni, vagy repkedni tudjunk rajta. De hát legtöbbször ugye ezek a falfelületek, mondjuk váraknak a falai, várkastélyok, vagy magas épületek, tehát nagyon sokszor nem a város közepén találkoztunk azokkal a felületekkel. Annak idején itthon a Komáromi Erőt falán volt több előadásunk, ahol miközben az ember repkedett a levegőben, a közben, ahogy hátra nézett, látta konkrétan így a Dunát, és így azt, hogy ott van egy víz mellett, és úgy repked. Úgyhogy itt mindenféleképpen, amikor napközben gyakornunk, próbálunk, akkor mi azért közel vagyunk a levegőhöz, vagy az éghez, közelebb érezzük magunkat így magasban, és ez alapból meghatároz egy viszonyt a természettel. Az, hogy maga az előadás is utána egyre jobban kifejezte ezt, hogy van ez a köztes lét. Tehát alapból milyen, amikor az ember repül, miközben nem madár, de valahol a színpadon mégis egyfajta madár lényé változik. Ez azért nyilván hoz olyan érzeteket, gondolatokat, hogy közel szeretnénk lenni valahogy a természethez, vagy hogy ez ne legyen egy természetidegen előadás.
0: De föld és ég között
1: vagytok. Hát mert föld és ég között van, ahogy jó esetben minden tánc, vagy jó esetben, ha csak kisétálunk az utcára, és önmagunk vagyunk, akkor összekötjük az eget és a földet, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjon így létezni, de azért alapvetően a levegőben repkedés ehhez segít.
0: Most épp nézem ezt a prospektust, amit adtál, és hát itt gyakorlatilag fejjel lefelé vagytok. Szóval elég markáns megjelenés, és ráadásul itt van egy gyönyörű 4 sor, nem tudom, hogy te szeretnéd elolvasni, vagy én olvassam el.
1: Ahogy jól
0: te
1: esik.
0: Írtad. Olvasd te, jó?
1: Én írtam.
0: Igen.
1: Reppen, rebben, röpül, röppen, fészeklakó társam, testvérem, van-e még számunkra föld? Van-e még számunkra ég?
0: Sokat mondó.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy általában az előadások valamilyen belső indítatásból születnek nálam, és az, hogy az a versek, vagy szavak felől, vagy vízióképek felől jön, ez nagyon-nagyon összegabajodik nálam mindig egyszerre van jelen egy nagyon erős vízió, tehát grafikussal dolgozunk együtt, itt a Gregovszki Gábor, Gabi Tú az, aki egy olyan fényfestést hoz, ami diavetítéssel, tehát analóg technikával, kézzel készített diákkal készül ehhez az előadáshoz. Maguk a színpadi fények is ezt a hatást emelik, kierősítik. És hát élőzene van minden előadásunkban, most a Kapsza zenekar, akik így a szlovák és a magyar népzene vonalán egy nagyon izgalmas újdonsült, pár éve létező, de már egyre többek által közkedvelt zenekar, és a Vázsony János nevével fémjelzett B-Sharp zenekar koprodukciója maga az előadás is, úgyhogy igen, tehát itt az elképzelések születnek zenéből, fényből, hangból, táncból, és úgy állnak össze egy közös világgá.
0: És aztán a közönséggel is találkoztok majd, hát legközelebb június 4-én és 5-én. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Simor Ágnes, társulatvezető, rendező.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes, elmondtad az előbb, hogy 20-40 méter magason repkedtek, és most ehhez képest egész nyugodtan ülsz itt a stúdióban, pedig hát valószínűleg nem ez a te igazi közeged, hanem a levegő. De hogyan jönnek létre az alkotások, a produkciók? Tehát a társulattal közösen alkotjátok meg, vagy pedig a te fejedből pattan ki, ahogy mondtad is korábban, vízió formájában?
1: Hát az alapgondolat, meg az alapvízió, az ötlet, vagy akár a szövegek, vagy akár a képi világ, vagy az, hogy mit szeretnék átadni, az az én fejemből szokott kipattani, de valószínűleg sokszor ez azért olyan módon születik meg, hogy alapból mi 10 éve létezünk már, mint társulat, és tényleg, mint egy ilyen kis család, olyan vagyunk, szóval, hogy alapból azt gondolom, hogy olyan típusú dolog nem pattan ki az én fejemből sem, ami nem találna pozitív válaszra így a társulat részéről, vagy ne lenne benne az ő karakterük, figurájuk is, gondolok itt akár csak az egészen kisebb szerepekre is, ahol a különféle karakterek megjelennek, akár a báb színház formájában is, mert még óriás bábok is vannak ebben az előadásban, tehát annyi mindenféle, ami sokszor abból fakad, hogy ki mivel foglalkozik, kinek mi van benne a világában. De maga az új cirkusz egy olyan műfaj, ahol hát iszonyatosan kell egymásra figyelni. Tulajdonképpen mi játszunk az életünkkel, vagy legalábbis minden. Tehát az elsődleges az, hogy rendben legyen a technika, rendben legyen a biztosításunk, mármint most így a kötélbiztosításra értem. Tehát, hogy lássuk azt, hogy minden megfelelően van kiépítve, amit mi magunk is ellenőrzünk. És hogy tudjuk azt, hogy amikor együtt ugrunk a levegőben, akkor milyen szinten figyelünk minden egyes rezdülésre, tehát hogy ne okozzunk egymásnak balesetet. Annak ellenére, hogy vannak kisebb-nagyobb balesetek, mert ez egy ilyen műfaj, de hogy alapvetően nagyon-nagyon bizalomra és egymásra figyelésre épül. Ilyen módon azt gondolom, hogy maga a folyamat, a kreáció sem működhet máshogy. Itt rengeteg olyan dolog van, amikor van egy elképzelés, vagy van egy jelenet, vagy van egy hangulat, ami aztán egy kísérleti műhely munkában jön létre. Mm. Tehát, hogy amikor például olyan, mint hogyha az emberek széttépnének egy madarat, vagy ott elkezdenék tönkrevágni, vagy nem tudom ezt, hogy mondani, tehát tényleg van egy ilyen nagyon
2: rombolni,
1: szép, igen, egy nagyon szép rombolós jelenet, aminek ugye az okát ismerjük, aztán nyilván az előadás végigfeszegeti azt a kérdést, hogy hogyan tudunk építkezni is úgy, hogy ne csak romboljunk, és mi az a közösségi erő, amit bele tudunk ebbe tenni. De ezeknél ugye nagyon fontos az, hogy mi ténylegesen hogyan tudjuk egymást úgy mozgatni, hogy akár életveszélyes vagy életveszélyesnek tűnő dolgokat valósítunk meg, de közben figyelünk egymásra. Ehhez nagyon sok olyan próba folyamat szükséges, ahol rengeteg mindent nem tervezünk meg előre, hanem igenis a határainkig el kell menni és egymással kísérletezni a legnagyobb odafigyeléssel, biztonsággal. Ez egy nagyon erős, kreatív és koncentrált munkát igényel mindenkitől a társulatban.
0: Összművészeti előadásról lévén szó, az előfordul, hogy valamelyik műfaj hangsúlyosabb, mint a többi?
1: Hát alapvetően a vertikális tánc, ugye ez a levegőben repkedős, szaltózós, mindenféle módon pörgős műfaj, ez nagyon erősen meghatározza, de ugyanannyira erősen szokták koncertszínháznak is nevezni az előadásinkat, hiszen mindig élő zenével dolgozunk, és az, hogy ott van azért egy hétfős zenekar a színpadon, akik végig zenélik ezt az előadást, az tulajdonképpen egy legalább annyira erős koncertélményt ad, és nem tudom leválasztani a vizualitás sem, tehát hogy maga a vizualitás, itt a színházi lámpapark is a legfinomabb előadásra reflektáló, szinte fényfestéssel levő módon dolgozik, és maga a fényfestés, amik meg ugye olyan képzőművészeti grafikai munkák, amiket kivetítünk a falra, ezek egyszerre vannak jelen, úgyhogy azt hiszem, hogy a zene, a vizualitás és a tánc ugyanannyira hangsúlyos vagy erős, de leginkább arról szól ez az egész, hogy azt hiszem, hogy valahogy így szoktam dolgozni, hogy van egy elképzelés, ahol minden egymást erősíti, és igazából ez olyan, mint egy színház, tehát egy színházi dramaturgia, ahol felépül egy történet, még ha néha ezt a történetet nem is biztos, hogy a néző pontról pontra, mint egy mesét le tudja fordítani, vagy végig tudja mondani, de akkor is annyira erős jelképek mennek végig az előadáson egymás után, amik egymásból következnek, és hát ha elkezdjük használni a képzeletünket, akkor sem tudjuk azt mondani, hogy ez most inkább csak egy zene, vagy ez most csak egy tánc, vagy ez most csak egy vizuál, hanem ezek így egymásból összeszövődnek.
0: Aha. Nem is arra gondoltam, hogy a közönség, hanem hogy ti nagyjából törekedtek-e valamiféle egyensúlyra, de hát nyilván nincs ez így kicentízve, és nem ezen van a fókusz, hogy melyik legyen a hangsúlyos elem. Elképzelhető, hogy ez formálódik.
1: Ez biztos, hogy így van, ahogyan mondod, hogy formálódik. Van az elején nyilván egy erős elképzelés, amit néhány hívó kérdés vagy fontos alapgondolat vet fel, tehát hogy leginkább a belső világ és a gondolatisága mentén, de aztán az, hogy hogyan alakul egy előadás, igen, ott azt hiszem, hogy elindulunk azzal, hogy mit akarunk kifejezni, és hol inkább az egyik, hol inkább a másik irányba megyünk. Itt az Ecoflight-ban nagyon balanszban vannak a dolgok, tehát itt tényleg az van, hogy éppen hogy csak még ugrabugrálnak egy bohóc jelenetben a földön a színészek, és aztán már fölnézünk, és látjuk, hogy mindenki röpül, aztán egyszer csak óriás bábok jelennek meg, utána a zene hangsúlyosabb, tehát hogy itt nagyon-nagyon egy ilyen egybe kavalkád van, ahol a néző így folyamatosan játszik azzal, hogy akkor most inkább ide néz, vagy inkább oda néz, több helyszínen is zajlik több minden, mi az, amit befogadjon. Tehát itt nagyon egyidejűleg van sok-sok-sok impulzus jelen.
0: Egy színes, egy beforgatag, ahogy az előbb mondtad, ha jól emlékszem. Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes, talán nem hangsúlyoztok ki eddig eléggé azt, hogy egy társasház udvarán lesz majd az előadás június 4-én és 5-én. Ugye ez maga a Flok Légszínház.
1: Igen, a Flok Légszínház igazából, bár mi 10 éve létezünk, mint társulat, nagyon sok előadásunk külföldön volt, tavaly voltunk Spanyolországban, Franciaországban, Szlovákiában, Szerbiában, tehát különböző országokba szoktunk eljutni ezekkel a légi előadásokkal, repkedni a levegőben, de Magyarországon jellemző volt az, hogy inkább vidéken vannak előadásaink, ott találtunk olyan várakat, kastélyokat, magas épületeket, amik ugye sokszor valamilyen speciális helyszínen voltak, és hát az utóbbi pár évben sikerült megtalálni Budapesten a Harcsa utcában, tehát konkrétan a második kerületben, Komjádi úszoda mögött, egy olyan fantasztikus gangos házat, aminek van egy annyira magas 27 méteres tűzfala, amit tulajdonképpen mi próbateremként és előadótérként használunk, úgyhogy itt, amikor megérkeznek a nézők, akkor leginkább azt szokták mondani, hogy na hát olyan, mintha valamilyen ilyen olasz kisvárosban lennének, hogy ez olyan, mint hogyha valamilyen szabadtéri olasz színház lenne, hogy itt a lakók a kis virágokat a teraszról kifüggesztgetik, körbeülünk, kirakunk székeket, olyan szőnyegeket, párnákat, amikre le lehet feküdni, hogy akár még fekve is lehet felfele nézni az előadást. Tehát, hogy tulajdonképpen egy társasháznak a több száz fős befogadású, egész nagy belső udvarára, tehát itt akár 300 ember is elfér a belső udvaron, tehát egy nagy gangos házról beszélünk. Tehát, hogy ennek a belső udvarára megérkezik a néző, és egyszer csak úgy érzi magát, legtöbbször azt mondják, hogy mintha nem is itthon lennének, hanem mondom valamilyen délvidéken, ahol így egyszerre vannak jelen a lakók, és a színészek, és a nézők, és ott így együtt lehet létezni. Úgyhogy egy ilyen különleges helyszínt sikerült találni, ami azt gondolom, hogy egyébként valóban egy ilyen gyönyörű, szép csoda, amikor itthon ilyen egymásra találás tud lenni, hogy egy színházi társulat tulajdonképpen beköltözik egy lakóövezetbe.
0: És a lakók hogyan fogadtak benneteket?
1: Hát azt kell mondjam, hogy pont azért csoda, mert mi kerestünk ilyen helyszínt, először csak egy projekthez kerestünk, hogy egy alkalomra egy ilyen speciális előadás, és annyira összebarátkoztunk a lakókkal, amikor első alkalommal ott jártunk, kiderült, hogy ő nekik mi minden okoz nehézséget, hogy ott van az a magas tűzfal, és hogy azzal mi a gond, hogyan kell karbantartani. Mi ugye rögtön mondtuk, hogy na, speciál ebben mi tudunk segíteni, hogy azt a magas falat hogyan lehet jobban karbantartani, és megbeszéltük, hogy nekünk mire lenne szükségünk, nekik mire lenne, hogyan tudunk együttműködni, és hát nagyon sok nyugdíjas van a házban, akik nem is annyira tudnak, ez ugye egy 4 emeletes magas ház, akik nem annyira tudnak messzire elmenni, közlekedni, de azért az udvarba a kis székecskéket lehozva még azért csak tudnak, és akkor tulajdonképpen egy házi színházat varázsoltunk nekik, meg hát hihetetlen történetekkel találkoztunk, tehát amikor az ember így létrehoz egy ilyen szerződést a társasházzal, megállapodik, hogyan csináljuk a próbarendeket, mettől meddig működünk, mikor van a sziesztájuk, mikor nem zavarjuk őket, tehát hogy mindenki kitaláljuk a rendszerét és megtervezzük, és aztán kiderül, hogy akik a házban laknak, azok között van olyan, aki még annó a Magyarországon a híres egyetemi színpadnak az egyik alapítója volt, és fantasztikus színházas, és van olyan, aki az első női barlangász volt, és mindent ért arról, hogy mi hogyan építünk be a levegőbe, tehát, hogy egyszerűen az ott lakókkal is, ahogy összetalálkoztunk, nagyon sok olyan szál kötött össze, ami mi magunk is meglepődtünk, hogy hát itt úgy látszik, hogy a mászás, a levegőben levés, a színház, a cirkusz, itt ebben a házban sok mindenki kapcsolódik ehhez örömmel.
0: Hát nem véletlenül találtatok egymásra.
1: Igen, úgy tűnik.
0: Így rezonáltatok. A társulat tagjainál mi volt a döntő szempont, hogy artisták legyenek? Tehát, hogy milyen készségekkel kellett rendelkezniük, vagy mondjuk színészi vénájuk legyen? Tehát hol volt a hangsúly?
1: Nálunk nagyon egybe van ez a csapatban, azért vannak, akik egyértelműen légiakrobaták, tehát hogy néhányan mindenféleképpen levegőben egyértelműen dolgozunk, de van olyan is a csapatban, aki színész egyébként, és nem megy föl a levegőbe, tehát hogy itt színházas jelentek is vannak, és hát egyszerűen valahogy azt tudom mondani, hogy ilyen kicsit multifunkcionális csapat vagyunk, tehát itt többen több lábon állnak, vagy többfélék, és majdnem mindenkiről azt hiszem, hogy elmondható az, hogy nagyon erős színházi jelenléttel bír, vagy színészi képességekkel, tehát hogy itt a színház és a levegőben dolgozás kapcsolódik nagyon sok szinten.
0: Június 4-én és 5-én, tehát a Flock Légszínházban, ami egy társasház udvara,
1: igen,
0: lehet veletek legközelebb találkozni. Varázslatos produkciót kívánok, de hát nem is lehet más. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk az Ecoflight előadásra.
0: Simor Ágnes társulatvezető rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a déri névprogramra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Névprogram országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, illetve erősödik a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határút előtt, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 10-es főúton Solymártól befelé. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki természetesen nagyon nagy szeretettel köszönti egyrészt a hallgatókat június 2-án kedden reggel, nem sokad részben a Kármeneket, úgyhogy boldog névnapot kívánunk, kedves Kármenek. A többi névnapról majd később megemlékezem. A születésnapok közé beékelődik egy ilyen tesztoszteron dátum, nem az 500 éve elesett és megesett Mohásra gondolok, hanem a 40 éve megtörtént Irapuatói 06-ra, 60-ra, hát kinek ingere szerint, hogy mondjuk ezt a foci VB-n Mexikóban történt gyalázatos eseményt, ami szerintem azóta is meghatározza nem csak végantal megítélését, hanem a mi lelkiállapotunkat is. Na de, hogy nagyon fontos dolgokat említsek, természetesen Bartók Béláról beszélünk, meg a nyári napfordulóról, úgyhogy Szent Iván éj, vagy valamiféle hasonló lesz a Budapest Music Centerben, egyrészt látható, másrészt pedig hallható dolgokkal. Az biztos, hogy Radnóti Róza zongora művész lesz majd a Rengeri Express vendége, hozza a családból anyukáját, aki textileken mintázta meg Bartók reflexióit, aztán majd meglátjuk, hogy még mi lesz itt filmmel és zongorázással. Utána saját magamban nézek és megtekintem, illetve megpróbálom megtekinteni, hogy mi lakik a mélyben, ahol keresem az elég jó apát, mert hogy a Felelős Szülők iskolájával egy inspiráló és őszinte programot ajánl mindenkinek a közelgő apák napja alkalmából. Egyrészt a mi műsorunk, másrészt pedig Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója, úgyhogy itt is lesz tesztoszteron, meg lesz jövőbenézés, meg lesz örökség is, aztán hát, hogyha örökségről beszélünk, azért sóhajtottam ekkorát, mert 9 óra után nem vidám témáról beszélünk. Megjelent a Hintalovon Alapítvány úgymond jubileumi 10. gyermekjogi jelentése. Na ebből a 10. hát az elmúlt évek ismeretében vagy okán, maradjunk csak ennyiben, nem nagyon sok látott napvilágot, vagy nem nagyon sok juthatott el önökhöz, úgyhogy a Percek magunkért rovatban Vaskuti Gergely, a Hintalovon Alapítvány szakmai munkatársa beszél majd arról a felmérésről, ami a gyermekvédelmi rendszerrel szól, a veszélyeztetett, bántalmazott, elhanyagolt gyermekekről szól, a gyerekek mentális egészségéről szól, és itt még én nem temettem el semmit, úgyhogy csak fönnhagyom a hangsúlyt, ahogy szoktam, és ahogyan nem szabad, mert úgy tanultam, hogy nem szabad, úgyhogy kedves Kármenek, boldog névnapot kívánok, illetve egy nagyon könnyed és nagyon vidám, illetve nagyon nyugodt klasszik nyitány elébe nézünk, madárcsicsergéssel a háttérben, sok-sok napsütéssel, és igen, a megjövő, már-már nyári meleggel. Így indulunk, így nyitunk, és ez legyen a Sejem Létra nyitány Rossini jóvoltából, illetve a Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván jóvoltából.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolat ébresztése mostanában pedig rendkívül up to date, hogy még egy utált kifejezéssel érjek, szóval divatos, meg használatos gyakran. Mindfulness, tudatos jelenlét, ennek célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé, és gondoljunk a pillanatra. Pillanatilag azzal küzdök, hogy hogyan kell kiejteni Pico Iyer nevét, Iyer, hát ideig még talán mindenki eljut. Az biztos, hogy Siddharth keresztneve van, tehát egy indiai származású, de angol születésű eszéróról és regényíróról van a szó, aki főként útleírásairól ismert, és a hazai piacon, vagy a hazai könyvesboltokban biztos, hogy elérhető egy remek könyve, ami legalábbis itt a nyugalom művészete, kalandozások egy helyben címet visel, és tényleg egy helyben, tehát ez a bizonyos mindfulness, amikor magunkba nézünk, és elfogadjuk a pillanatot, hogy ott kell lennünk, azt kell tennünk, ami van, az tényleg egy ilyen nyugalmat sugároz, pedig én az iménti zenéhez kapcsolódva a melankóliát próbáltam fölhozni, de az a fekete epe jelentéssel bír, hogyha a görögről lefordítjuk, úgyhogy hagyjuk is ezt az egészet, és inkább azt mondom önöknek mai jó tanácsnak, hogy nem is olyan régen az információhoz való hozzáférés és az utazás számított a legnagyobb luxusnak, ma pedig gyakran azt érezzük a legfőbb jutalomnak, ha kizárhatunk minden információt, és csendben ülhetünk egy kicsit. Üljenek velünk, kávézzanak velünk, nyissák ki az ablakot, hallgassák a madarakat, meg indítsák el most már ezeket a gyerekeket iskolába uzsonnás csomaggal és testnevelés cuccal, ha lehetséges. Ennyi mozgalmat azért behozok a mai napba, és természetesen egy kis vízi zene a Liszt Ferenc Kamarazenekartól, Sosem árt, június 2-án, kedden reggel a Nyitánnyal.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, egy szombati programra invitálnék mindenkit, hogyha azt mondom, hogy vendégünk Radnóti Róza, zongora, művész, akkor nyilván zenei eseményre gondolhatnak, de ez összművészet, és minden, ami Bartók, ami önökben élő Bartók, Bartók reflexiók. Ez a délután a Budapest Music Centerben reflexiókról szól, egy gyönyörű kiállításról szól, amihez természetesen Rózának, illetve a családjának köze van, gondosan összeállított műsorról szól, és bármilyen furcsa, a hangunk mellé vizualitás is társul, úgyhogy Radnóti Róza zongora művészt, a Reggeli Express vendégét filmekről is faggatom.
2: Az egyik film, ami ezen a vetítésen látható lesz, az a bizonyos zenefilm, amit Kerényi Mihály rendezett, és amiben én magam zongorázom, Ligeti Musica Ricercata című zongora ciklusát, ami tulajdonképpen az apropóját adta annak is, hogy Bartók 14 Bagatell című zongora ciklusából készül most Kerényi Mihályékkal a második közös zenefilmünk, és ezzel a vetítésen ebből a filmből láthatnak majd részleteket, különleges alkalom lesz. És amiatt a két zongora ciklus filmre vitele, mert nekem van egy olyan elképzelésem, hogy Ligeti nagyon nagy inspirációt meríthetett Bartók elsőként megjelent 14 Bagatell című zongora ciklusából, az ő saját elsőként megjelenő Musica Ricercata címet viselő zongora ciklusának az írása közben.
1: Könyvtárban lesz az filmvetítés és a beszélgetés, utána pedig átmész anyukádhoz?
2: Akit érdekel ez a három esemény egymás után, szerintem egyébként nagyon izgalmas lesz. Édesanyám tart egy tárlatvezetést azokból a textilekből, amit ő a Bartók 14 Bagatell című ciklusa inspirációjára készített, és este pedig ezután a koncertteremben meg lehet hallgatni egy kamara estet, amiben egyébként élőben is játszom majd részleteket a 14 Bagatellből, de emellett egy-két olyan klasszikus mű is felcsendül majd, mint a Kontrasztok, vagy az Eső rapszódia. Ami viszont különlegessége lesz a koncertnek, az talán egy ritkán hallott próbálkozás, vagy akár azt is megmerem kockáztatni, hogy még soha nem próbált, hogy Szalai Fatima barátnőmmel, aki egy csodálatos énekes, elsősorban népi stílusban működik, vele megkísérlünk olyan Bartók dalokat előadni, amiket ő a saját népi énekhang technikájával is meg tud valósítani, és ezzel megkeressük az összhangot a Bartók által klasszikussá tenni próbált népzene és az eredeti népi dallamok között. Elsősorban ezek a szövegek, ezek nagyon-nagyon sok részben szerelmi ihletésűek, ami ugyebár a Szent Ivánéhez abszolút köthető.
1: Mit kapunk ezzel, egy teljes Bartókot, egy szeret Bartókot, vagy egy más Bartókot?
2: Egy olyan Bartókot, ami azoknak az embereknek, akik ennek a délutánnak a létrehozásában részt vettek, az ő nézőpontjaikból is meg lehet figyelni, hogy mi jelent egy ilyen nagy hatású zseninek az életművét újra gondolni, új kontextusba helyezni, de azt gondolom, hogy ezzel talán jó teret teremtünk azoknak az érdeklődőknek, akik szeretik Bartók zenéjét, szeretnék akár klasszikus formájában élőben újra hallgatni azokat a remek műveket, amiket amúgy sokszor hallunk, de szeretnének akár új asszociációkat is társítani hozzá.
1: Az asszociációhoz művésznek kell lenni, vagy a befogadásnak nem része és nem alapvetése, hogy az ember művész, pláne hogy művész családból származó legyen? Ez nem letolás volt, hogy Róza, neked csak mázlit van.
2: Ez biztos, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember befogadóként nyitott szemmel és füllel és lélekkel elsősorban érkezzen, és bármi, ami őt a befogadás során meghatja, az csak jó irányba vezetheti a zenehallgatás, vagy filmnézés, vagy kiállítás nézés közben.
1: Ez rendben van, ez hatodika. Neked a nyár az mi?
2: Szerencsére elég sűrűnek ígérkezik a június-július, lesz még több koncert ezen kívül, és fesztivál részvétel is, úgyhogy sokféleség ígérkezik erre a nyárra. Remélem lesz meg benne azért pihenés is. Abszolút ki tudok kapcsolni, de inkább az a gyönyörű, amikor mondjuk úgy tudok kikapcsolni, hogy abban akár része van a művészeteknek is. Tehát például nekem nagyon sokat szokott jelenteni, amikor hobbiból nagyon szeretek énekelni, és akkor csatlakozom egy olyan kórushoz mondjuk, akikkel a zeneirodalom remek műveit tanuljuk meg együtt, vagy bármi olyan kreatív folyamat, amiben az ember igazából energiát nyer, és nem kiad magából. Én sose gondoltam egyébként úgy zeneművekre, hogy mint hogyha egy panoptikumban nézném őket, hiszen akik ezeket a műveket megírták, akár Bartókról, akár más nagy zeneszerzőkről, vagy drámaírókról, vagy bárkiről beszélünk, szerintem ők azokat azért írták meg, hogy az emberek az utókor ízlelgesse, és megtalálja a saját maga számára érdekes mondani valót ezekben a csodákban, és tulajdonképpen a kor tapasztalataival, életvitelével, érzésével, érzelemvilágával újra és újra színpadra vagy közönség elé tárja őket. Én erre csak azt tudom mondani, hogy Bartók például ezen a koncerten sok olyan zene fog elhangolni, ami adott esetben a lehető legőszintébb emberi érzelemből született, mert amikor ő adott esetben a népdalgyűjtő körútjain volt, akkor olyan módon szembesült a zene mindennapokban jelenlevésével, ahol a nép az énekli, táncolja ezeket a csodákat, és ő ezzel semmi más nem tett, csak azt a hangulatot a saját hangzásvilágával gazdagítva elhozta a városi embereknek is. És azt gondolom, hogy amikor ezeket a zenéket hallgatjuk, akkor semmiképpen nem szabad úgy hozzájuk állni, mint hogyha ez valami érinthetetlen tökéletesség lenne, annak ellenére, hogy tökéletesek, és nagyon sokat mondóak, nagyon tartalmasak, felfoghatatlanul komplexek, de éppen ez az, amitől én ezeket nagyon élvezem játszani és tanulni, hogy végtelenül emberiek.
1: És végtelenül emberi dolog megköszönni Radnóti Róza zongoraművésznek, hogy beszámolt nekünk a szombati Bartók Reflexiók eseményről a Budapest Music Centerben, amiben tehát lesz zene, lesz képzőművészet, sok-sok mozgókép, illetve az önökben élő Bartók. Önökkel együtt invitálok mindenkit a Reflexiókra.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli Express fővárosz-centrikus program ajánlójában legyen a lokális szépségé, illetve a jóságé a főszerep. A lokális szépség nálam azt jelenti, hogy mindenkit invitálok a belvárosba. Ma este hétre a Deák téri evangélikus templom nem hoz, hanem ba, ami ismerkedő helyként nagyon ismerős, meg meeting pointként, hogy csúnyán fejezzem ki magam, de ott belül ma egy csembaló estet élvezhetnek Ratko Ágnes jóvoltából, és természetesen a budapesti Bach héten szereplő program Bachokat kínál a C-dur preludiumtól egészen a preludium és fuga BWV 876-ig F-mollon, C-duron és mindenem keresztül még egyszer. Tehát várják és élvezzék Ratko Ágnes hangjait a város közepén, egy picikét a város szélén, zöldben, de közel a centrumhoz, vagyis hogy a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán élvezhetik a Színpadra Fel sorozatban a Város Minor kórust. Ez a bizonyos Színpadra Fel a 2024-ben indított Fringe program keretében, ami a Magyar Zeneháza missziója, egy pályájuk elején járó feltörekvő zeneszeknek és hobbi zenekaroknak szóló pályázat, és itt ők, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra, nos, megmutathatják magukat. Jó sokan, jó mosolyogva. A Városminor Kamara Kórus egy különleges kalandra hív mindenkit a reneszánsz ihlette játékos, a varázslatos világba, finom polifóniákkal, táncos dallamokkal és fülbemászó harmóniákkal. Az időpont pedig ma este 7 óra. Jóságot is ígértem, de előtte szépség, gyönyörűség, unikum, ami csak nekünk van, és csak nekünk érthető, de hála Istennek nemzetközileg is elismert. A Színház Aranykora sorozatban Törőcsik Mariról lesz egy előadás holnap délután 3-kor a Jókai Klubban, Szebényi Ágnes színház történész jóvoltából. Törőcsik Mariról gondolkodom, hogy kell-e valamit mondani, hogy nagyasszony, meg világsztár, nemzeti érték, kimondhatatlanul jól van, ami van. Ezt ő mondta, illetve Pilinszky János is mondta róla, úgyhogy holnap délután 3-kor a Jókai Klubban csodálják újra, és még mindig Törőcsik Marit, és akkor most végre jöjjön a jóság, ami annak köszönhető, hogy sok-sok színházi ember összeállt sok-sok színházi emberért, vagyis, hogy együtt a színpadért jótékonysági gála holnap este 7-kor a Víg Színház nagy színpadán. Ez már a 9. alkalom, amikor a színházi dolgozók szakszervezete ül, áll és mozog a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatására. Együtt a színpadért a címe, és több mint 100 fellépő közreműködő csatlakozott már honorárium nélkül. A Víg Színháza gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, az est háziasszonya, változatos és gyönyörű ruhákban Peller Anna. A rendező pedig nem rokonként, de nagyon aggódóként Peller Károly. A fellépők sorát pedig nem tudom se ABC sorrendben sem, se, hogy el és megosztani önökkel Ágoston Katalintól kezdve Barnák Lászlóig, illetve rajta keresztül, és még mindig csak a B betűnél tartok, Papadimitru Atine, Szabó P. Szilveszter, Török Újhelyi Tamás, Trokán Anna, Ungár Hanga, Viktor Balázs, Zádori Szilárd segítségével jutottunk el a Z betűig, meg a program ajánló végéig, úgyhogy legyenek jók, a város közepén is keressék a szépet, és élvezzék a programokat, amihez jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, illetve erősödik a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határút előtt, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 10-es főúton Solymártól befelé. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. június 2-án, kedden reggel 3:48 tájékán látom önöket hatalmas sóhajokkal. Nagyon kedves név a Carmen, és szeretjük őket fölköszönteni. Én is így teszek, úgyhogy sok-sok virág és csokoládé minden Carmennek. Maga a név spanyol eredetű, a Nuestra Señora del Carmen, vagyis a Carmen hegyi miasszonyunk rövidülése. Ez, de nem felejtkezhetünk el az ABC-ben picikét előbbre tartó Anitákról sem. A héber eredetű Anna spanyol változata, ma ilyen spanyolos napot tartunk, és a spanyol Juanita névnek a becézett alakja ez, de természetesen mindenféle ilyen elhajlást is nagyon szeretek megnézni. Így tehát fölillik köszönteni a gemellákat, lány iker testvény jelentéssel bír ez a név, amiből nullát adtak az elmúlt 10 évben itt Magyarországon. A razmusok, az Erasmus görög eredetű név viselői szeretettet és óhajtottat jelent, és akármit gondolnak az oktatás politikáról, igenis része van benne, de most a razmusról beszélünk, illetve egy nagyon furcsa névről, a Rézmánról, ami egyáltalán nem furcsa az imént elmondottak birtokában, mert hogy ez a Rasmusnak a magyarított változata. Csillagászok pedig nyugodtan adhatják lány gyermeküknek a Vénusz nevet, ami vágyat, bájat vagy gyönyört jelent, és valamiféleképpen ide csapottak a blandinák is, latin eredetű női név viselői ők, és a jelentése, mármint a névnek, hízelgő és nyájas, kívánom ezt mindannyiuknak, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és akkor kiválasztottam 3 születésnapost. Az egyikükről nem szabad beszélni sokat, mert lehet, hogy még iskolába mennek a csemeték. Dösszád Márki az, aki ezen a napon született, tehát nyilván jóval régebben, mert az még azt mondja 1740-ben volt Párizsban. Az eredeti és jó hosszú neve, lehet rajtam nevetni, Donatien Alphonse François de Sade, ez volt, mint Márkinak a neve, de hát francia íróról és filozófusról beszélünk, a szadizmusról nem beszélünk, de az is az ő nevéből származik, volt jó sokat börtönben, és a börtönben kezdett el írni, hát mondjuk ez a legjobb foglalkozás, szóval kőris bogár páncélt kevert a többiek ételébe, ezzel akarta fokozni a, nem mondom kit, mert mondom, hogy gyerekek is vannak, viszont ettől sokan rosszul lettek, ezért ment börtönbe, és ott megért mindenféle szép és jó dolgot, többek között a Justina vagy az erény meghurcoltatását, meg a Szodoma 120 napját, úgyhogy erről is ismerős, de miért beszélek én ilyenekről, amikor sokkal egyszerűbb lenne egy jó pesti fiúról beszélni, aki remek volt vízilabdával, aki remek volt szóban, aki olasz jövevény szavainkkal foglalkozó nyelvész, világutazó, dramaturg, és mindent köszönhetünk neki, szóval ő Karinthy Ferenc, aki egyébként játékos, meg egyébként író, meg egyébként a legnagyobb pesti viccer, ha szabad ilyet mondani, persze, hogy az apuka Karinthy Frigyes, és persze, hogy rendkívül sok érdekes és nagyon fontos mű fűződik hozzá, mindemellett, hogy az ő példáján keresztül ismerhetjük meg, hogy hogyan is kell élni, vidáman élni, jól élni és játékosan élni. Na, ez volt a legfontosabb dolog, és akkor Szentkuti Miklósról még nem is beszéltem, aki eredetileg Pfisterer Miklósként született Budapesten 1908. június 2-án, magyar író, eszéíró, műfordító, és a magyar regény irodalom nagy megújítóinak egyike. Csak annyit tennék hozzá, hogy volt olyan breviáriuma a Szent Orfeusz, melynek írásával csak nem fél évszázadot töltött el. Na, nekünk ennyi időnk nincs, hiszen június 2-án reggel van madárcsicsergéssel, pici sietéssel, de azért könnyedséggel és nyugalommal.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Klasszik Rádió 92. 1. június 2-án kötelezettségemnek tartom felhívni a figyelmet, hogy 40 éve volt az Iraputói tragédia, amikor hát egyrészt ott voltunk legalább a VB-n, tehát ennyi az becsülen, fociról van szó, elnézést, kedves hölgyek, és focival nem foglalkozok, tehát ott voltunk a futball világbajnokságon, de rögtön az első meccsen, ez egy hétfői nap volt, televízió közvetítés nem lévén, ez egy külön adásnapot, ünnepi napot jelentett, előtte itthon a Népstadionban 3-0-ra megvertük a brazilokat, mindenki azt hitte, hogy hát minimum döntőt játszunk, de haza is hozzuk az aranyat, vagy a kupát. Na ennek ellenére a Szovjetunióval játszottunk, 6-0-ra kikaptunk, úgyhogy még egy 11-est is kihagytak, mármint a szovjetek. A negyedik percben volt 2-0, tehát tényleg egy ilyen Mohács szindróma volt, és erről jutott eszembe, apropó Mohács meg 500 éve volt, hogy a kettő közötti párhuzamot nem én fogom fölhozni, az biztos. Mi foglalkozunk ugye az útravalókban, mint idézett, a mindfulness-szel, tudatos jelenlét vagy éber figyelem legyen a fordítás, de hát azért van ennek szanszkrit változata, meg páli változata is, sati vagy smrti, tudatos jelenlét, éber figyelem, tudatosság, tiszta figyelés, nem tudom, a jelenre kell figyelni, nem ítélkezni, a tapasztalt érzéseket, gondolatokat vagy testi fájdalmakat egyszerűen csak tényként kezeljük, ezek vannak, és nem mondjuk róluk, hogy jók vagy rosszak, és nem is akarjuk megváltoztatni az adott pillanatot erőszakkal, erőkifejtéssel, hanem hagyjuk megtörténni, és amit itt gyakran mondanak, az a stressz, vagy ebből kapcsolódóan gyakran eljutunk a stresszhez, amiből hát nagyon jól tudjuk, már régóta, legalábbis hát mi, nekünk magyaroknak fontos, hogy 1936-ban Seje János ismertette meg a világot először magával a stressz fogalmával, illetve a jó stressz fogalmával, mert hogy ez nem egyértelműen negatív fogalom. Seje szerint a stressz reakció nélkülözhetetlen a változó környezethez való alkalmazkodáshoz, vagyis az ember fizikai és lelki fejlődéséhez, illetve az egészség helyreállítását is szolgálja, ha nagyon föl akarjuk osztani a világot feketékre, fehérekre, hófehérkékre, meg törpékre, akkor az oly stresszről beszélünk, legalábbis nagyon remélem, hogy így kell ezt ejteni, meg van a distressz, az oly az a jót jelenti, a di az pedig a rosszat, mert hogy az EU, így van írva az igazi görögül, az jót, pozitívat jelent, és a di stressz az pedig az a negatívum. Hát ennyire azért nem vagyok okos, tessék körbenézni, és tessenek egy picit nem a harccal foglalkozni. Mint tudom, nagyon jól én is járok 4-es-6-oson, hogy egy állandó harcban élünk. Magunkat kell megvédeni, illetve megmutatni, hogy mekkorák vagyunk, és néha pedig felvállalni olyan dolgokat, illetve vállalni elnézést az igekötőért, tehát vállalni olyan dolgokat, amihez nincs közünk, ami vagy fölöttünk való, vagy távolálló, vagy nem is igényli, hogy mi ezért harcoljunk. A harc kifejezés, hát az pedig aki a háborút nem szereti, az a harcot se szeresse. A munkát szeressük, és becsüljük is meg. Hú, de okosakat mondok, mindez csak azért, mert ugye az útravalóban a mindfulness-szel foglalkozunk, ilyen idézeteket keresünk önöknek, meg hát itt van, most már közeledik a nyár, amikor a strandon nem harci marcikat szeretnénk látni, hanem szép lányokat. Ha a feleségem hallja, akkor ne adják neki át. Szóval ilyen dolgokkal is foglalkozik a nyitány, mert hogy könnyedségről és nyugalomról van szó. Na meg egy kis polkáról, ifjabb Johann Strauss jóvoltából.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz. Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton az Eötvös téri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Egy balesetben sérült jármű veszteg el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blaha Lujza térig, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok. Jó reggelt, kellemes keddet, ha létezik ez így, de az alliterációért. Szegény anyukámat is eladnám, aki nyilván hallgatja ezt, és mosolyog teljesen jó szívvel, pedig most nem róla vagy róluk, hanem az anyukákról lesz szó nem sokára, ugyanis egy beszélgetés keretében a közelgő apák napja kapcsán faggatom majd vendégünket, aki hát nyilván kiáll magáért, meg elmeséli, hogy a Csendes Apa Forradalom című könyve miről szól, meg az Apa Akadémia miről szól, szóval Léder László pszichológus lesz majd vendégünk. Június 21-e pontosan ez az apák napja, egy világi ünnepnap, hát nem tudom, miért kellett ezt hozzátenni. Ja, mert hogy vannak atyák is. Jó, rendben, én ezt elfogadtam, de lesz remek beszélgetés az újpesti rendezvény téren 4-én. Ki kell számolnom az holnap után. Sok-sok megbeszélhető témákkal, az apai örömökkel, mint inspiráció és belső erőforrás, az alkotás és az apa szerep kapcsolata. És ha már anyukámat köszöntöttem, akkor természetes, én apuka vagyok, kétszeres apuka, nagyon nagykorú, már 30 év körüli csemetékkel, tehát én nem is emlékszem arra, hogy ez hogy volt, de nagyon jól tudom, hogy a mai napig azért ez egy éles tüske bennem, vagy éles feladat, hogy minek kéne megfelelnem, mit kellene nekem tudnom, és hála Istennek van egy olyan része is a beszélgetésnek, illetve lesz majd a beszélgetésnek június 4-én, ami azt taglalja, hogy mit tehet egy anya azért, hogy a gyermekei apja jól érezze magát az apai szerepben. Én minden lehetőséget megkaptam, előre szólok, viszont gonosznak gonosz vagyok, úgyhogy gyorsan beütöttem a keresőbe ennyit, hogy viszony apával, nyilván gyerekekre gondoltam. Ha felsorolom, hogy a femina.hu, a Milu Klub, a Szoptatás Info, a Rend Ereje, és a hasonló oldalak vannak, tehát 90%-ban arról szólnak ezek az oldalak, hogy a lányoknak milyen kapcsolata van az apukájukkal, valahogy ez a fiú-apa kapcsolat, vagy kapcsolódási pont kimarad, de hát semmi baj, erről van szó, illetve ezért van mindenféle beszélgetés, és én, aki tényleg aztán a legjobban titkolok, meg zárok magamba mindent, azt mondom, hogy tényleg kommunikálni kell, úgyhogy nem sokára Léder Lászlóval beszélgetünk, még egyszer Apa Akadémia, így keressék, illetve a könyvesboltokban a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzőjeként keressék, és akkor az lesz a beszélgetés címe, hogy hogyan lehet elég jó apának lenni, az elég jó az idézőjelben, amit nem tudok jól hangsúlyozni, mert nem vagyok jó színész, de még egyszer mondom, apa vagyok, és az anyukák is figyeljenek, szóval, hogy mennyi bajunk van, de hogy is nincsen nekünk bajunk, csak ez a feladat, ez is egy fontos dolog. Ráadásul élethosszig tart, Léder László pedig két lány apukája, úgyhogy ő is tudja majd, hogy hogyan kell nekünk apukáknak lenni. És ha már apuka, ugye említettem már, hogy Karinthy Ferenc születésnapja van, egy olyan apukával, mint Karinthy Frigyes, azért gondoljunk bele, tehát, hogy milyen lehetett az ő nevével élni, de ő nagyon jól vette, például választotta a sportot, például választotta az okosságot, sokatszor mondom el, hogy az olasz nyelvvel foglalkozott, teniszezni is elég jól teniszezett, legalábbis nem mertek mást mondani a tenisz partnerei, meg hát Budapestet is imádta, úgyhogy mi is imádjuk őt, keressük a novelláit, nézzük meg, hogy elért egy álmokat, vagy bármit, ami Karinthy Ferenchez köthető. Figyest pedig olvasni úgyis kötelező. Na, minden apukának nagyon jót kívánok, és nem sokára egy remek beszélgetést apukákról, apa szerepekről. Itt június 2-án a Klasszik nyitányban elfelejtettem hozzátenni, hogy természetesen könnyedén és nyugodt apa szerepekről. Itt június 2-án a Klasszik nyitányban elfelejtettem hozzátenni, hogy természetesen könnyedén és nyugodtan.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus. Szükséglet.
1: Jelen esetben a többes szám első személye magunk, azaz apákat jelenti, úgyhogy Léder Lászlónak kívánok jó reggelt, és innentől kezdve tegeződünk, mint sorstársak és sors közösséget alkotók. Jó reggelt, László!
2: Jó reggelt, Balázs, szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
1: Profamilis díjas pszichológussal beszélgetek, úgyhogy óvatos lesz, dehogy leszek óvatos. Rögtön rákérdezek a lényegre, két lány apukájának lenni, az azért az halmozottan hátrányos helyzet, nem?
2: Jaj, hát gyönyörű. Azt kell, hogy mondjam, a lányos apák fölismerik egymást az utcán. Hát minden gyermek gyönyörű, akár kisfi, akár

0: kislány. Nekem a sors két kislányt juttatott, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Hát ugye a lányos apaság szépsége az, hogy az ember, és ezt szoktam hangsúlyozni, ugye férfiakkal foglalkozom, apákkal, és próbálok ott segíteni, ahol tudok, de az ember akarva, akaratlanul rejtőzködő feministává válik, mert hát van két lánya, ugye, és hát a lányok szemén keresztül is látja a világot, de látja férfi szemmel is, tehát szerintem ez egy izgalmas pozíció.
1: Nekem az első lány, a második fiú, úgyhogy én aztán mindent kaptam, ami egy jó kis forradalom bennem. Ez a Csendes Apa Forradalom című könyvre vezetne rá. Miért a forradalom, László?
0: Hát ugye csendes, tehát hangsúlyozom kell, hogy békés.
1: Jó, rendben.
0: Békül, de ugye, hát a forradalom az, hogy én, nem csak én, azt gondolom, hogy ebben az apa kérdésben elég radikális változásra van szükségünk. A jó hírem, hogy azért ez elindult, tehát ez a csendes apa forradalom azért jó 15-20 éve zajlik a világban, és szerencsére elért hozzánk is már néhány évvel ezelőtt. Ennek ugye a lényege nagyon egyszerű az, hogy az apák ne B-szereplőt legyenek egy család életében, mert ugye, és ez nem férfi igazság kérdése, a gyerekeinkről van elsősorban szó, és ez egy pszichológiai evidencia, hogy egy gyermeknek pontosan ugyanakkor a szüksége van az apa szeretetére, gondoskodására, mint az anyáira. Tehát innen indul ez az egész, de aztán még beszélhetünk róla, hogy ennek milyen hozadéka van, de alapvetően erről van szó, hogy az apák nagyobb szerepet vállaljanak a gyermeknevelésben, a családmenedzsmentben, kötődjenek a gyerekeikhez, több időt töltsenek velük, stb.
1: Ami kapcsán pedig beszélgethetek Lászlóval, az az újpesti rendezvénytéren egy holnap utáni program, délután 5-kor lesz, Mit jelent ma apának lenni címmel. Ez egy elég jó sorozat egyébként ott a Felhőnszállók, tehát az nagyon jó, mert a szülőket leginkább foglalkoztató kérdésekre épül a tematika és hasonlók, szóval lesz előadás is, meg lesz nyilván rengeteg kérdés, meg aggódás, de akkor térjünk ide-vissza. 10-15 éve mondott, hogy nagy változás állt be. Idáig mindig azzal takaroztunk, hogy apukának dolgozni kell, meg ellátni a családot, nincsen semmire ideje, ha hazajön, akkor örüljünk, hogy nyugszik. Ez változott meg?
0: Ez változik, sőt, én ugye azt gondolom, hogy ezen még nagyon-nagyon sokat kell faragnunk, de elindult. Tehát az, hogy a fiatalabb generáció tagjai sokkal tudatosabbak ebben, az teljesen egyértelmű. Tehát erre nagyon sok felmérés van, hogy a képzettebb édesapák, vagy még nem édesapák, leendős édesapák már olyan munkahelyeket keresnek, ahol apák lehetnek. Tehát a rugalmasak, elfogadják az apaságot, támogatják. Tehát ez egy fontos faktorrá vált, hogy egyáltalán milyen életmódot lehet egy munkahely mellett folytatni apaként, ami mondjuk 20 éve nem volt szempont.
1: Ugye, bocsánat, mi az a hirtelen apa lettem? Mert itt most tudatosságról beszéltél, ugyanakkor meg az apa szerep kezdete az tényleg egy meglepő dolog? Hozzuk össze a kettőt.
0: Nem feltétlen. Tehát én azt gondolom, hogy apaság, anyaság is lehet meglepő is. Mindannyian másképp leszünk apák, anyák. Én ebben nagyon megengedő vagyok. Én azt mondom, minden férfi másképp apa. És ez egy fontos mondat, mert én azt látom, hogy azok a férfiak lesznek jó apák, akik megtalálják a saját apaságukat, saját életmódjukat, saját gyerekükkel hogyan lehetnek jó apák. Tehát mondunk itt az előadás is, ugye a beszélgetős előadás, nagyon sok praktikus dologról fogunk beszélni. Tehát kerüljük az elvont távoli pszichológiai modelleket.
1: Hurrá!
0: Igen, tehát arról fogunk beszélgetni, egyébként is a férfiak szeretik a pragmatikus dolgokat, egy kicsit sztereotíp lehetek, hogy hogyan lehet a mindennapokban pont így, ahogy fogalmaztad, hogy el kell látni azért a családot, hogyan lehet az életmódunkat úgy alakítani, hogy ne csak nekünk kelljen ellátni a családot, és mi is részt vegyünk a gyerekek nevelésében. Tehát ez egy központi kérdés, ez a munka-magánélet egyensúly, ahhoz, hogy jó apák legyünk. De azt lehetne mondani, hogy azért is érdekes a kérdésed, mert például az, hogy mikor válunk apává, az sem egyértelmű mindenki máskor, de bizony azt tudni kell, hogy a családtervezésben már, tehát hogy mikor születik meg a gyerekünk, hány gyerekünk, az apáknak kiemelt szerepe van. Tehát ezt is tudjuk ma már, hogy az első gyermek megszületését az körülbelül 50-50 kezdeményezi apa-anya, de a többedik gyermeknél már az apák vannak első helyen a kezdeményezésben. Tehát ez is egy régi elképzelés, ugye, hogy és ezzel a nőket is jól agyon terhelte a társadalom, hogy egy anyának egy életének egy pontján megjön az anyai ösztöne, és akkor ő gyermeket szül, és akkor a férfit pedig, hát kell egy férfit lasszóval fogni ugye ehhez.
1: Mintha csak úgy megtörténne vele, igen.
0: Igen. És ez a helyzet, tehát azt látjuk, hogy már a család tervezésben ott vannak a férfiak, és ott vannak az apák.
1: Nem lenne egyszerű, könnyű dolog másolni a saját apánkat? Mondom én, akinek az én apukám egy 140 kilós szakács, tehát ez így nem fog menni, mert én másfél méter vagyok, és vasárgyal se. Tehát, hogy nem, ez a mintamásolás már nem működik?
0: Nem feltétlen, tehát ez megint egy visszatérő kérdés. Én azt látom, hogy nagyon meghatározó azért az, hogy milyen az apánk, nem csak apaként, anyaként is, tehát a kislányoknak is ugye nagyon meghatározó a másik férfiről, a másik nemről kialakított képét, ugye az apa nagyon mélyen alakítja, én nagyon sok ilyen esetet látok, de nincs determinálva. Tehát azt látom, hogy bizony nem annyira jó apa, mint tehát is fel lehet dolgozni, és abból is lehet jó apává, illetve anyává válni, és szép párkapcsolatot, szép családot fölépíteni, de az biztos, hogy meghatározó. Tehát én minden beszélgetést, ugye privát is vannak konzultációim, mindig ezzel kezdünk, apa-anya modell, családi modell, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy vagy támaszkodni tudunk rá, hogy tényleg volt egy szerető apánk, anyánk, aki jól csinálta, vagy valamint ezen dolgoznunk kell, de a másik, hogy mi mások vagyunk, másik generáció, tehát támaszkodhatunk arra, amit kaptunk, de biztos, hogy másképp kell csinálnunk, tehát nem lehet lemásolni, úgy, ahogy nagyon jó volt a kérdésed, másolni biztos nem lehet, meg kell dolgoznunk. Más a személyiségünk, más a gyerekeink személyisége, más a feleségünk, az anya személyisége, ez a rugalmasság, ez a közös alakulás, ez talán az egyik legfontosabb része. Én azt is szoktam mondani, hogy a gyerekeink kiváló kicsi apakócsok, ugye elég időt vagyunk vele, és kapcsolódunk hozzájuk, úgy megmutatják nekünk, hogy milyen apát szeretnének.
1: Rendben, csütörtök délután 5 újpesti rendezvénytér, hát nem lesz Léder László egyedül, kell persze hölgy is a csomagba, Tibenszky Moni Liza személyében, meg ott lesz ugye Vései Miklós is, és ő író, költő egyébként, meg az apa kezdődik szerzője, az ő kedvéért van egy ilyen mondatban, amit nem értek, most az én nagy kérdésem, az alkotás és az apa szerep kapcsolata, ez mire vonatkozik, László?
0: Egyébként nagyon sok férfit érint ez a kérdés. Ugye Miklóssal mi apabarátokká váltunk, ez is egy izgalmas dolog, hogy a férfiakat az apaság nagyon komolyan összeköti. Tehát ennek közösségteremtő ereje van. Én sokszor látom, hogy előadásaim után apák ott maradnak, beszélgetnek, nevetgélnek, kicserélik a telefonszámukat. Tehát hogy ez is egy szerintem egy nagyon szép mozzanat ennek. De igen, ugye Miklós egy nagyon-nagyon kiváló író és költő. Én imádom minden művét, és hát ahogy az apaságról ír, hát egyrészt elképesztően mély, tehát könnyek nélkül nagyon sok mindent nem lehet kibírni, és nagyon jó, egy kicsit a férfiak is könnyeznek. Ugye ez is megint a modern férfiasságnak egy hiányzó eleme, hogy nem lehet férfiként ellágyulni, ez nem igaz, ez nagyon fontos, ez egy emberi tulajdonság, amire nagy szükségünk van, de hát Miklós megéli ezt a mindennapokban, és egyébként elképesztő humora van, tehát senki ne azt gondolja, hogy valami szomorú beszélgetés lesz, valószínűleg sokkal többet nevetünk, mint sírunk, ezt megígérhetem, ugye ő egy aktív író.
1: Igen.
0: És hát az, hogy apaként hogyan lehet a mindennapokban alkotni, ami nem egyszerű dolog, ő azt nagyon hitelesen képviseli, úgyhogy ez is egy fontos és izgalmas elemez csütörtökön.
1: Annyira nem vagyok boomer, hogy ne mondjam rögtön az apaakadémia.hu weboldalt, amin minden olvasható apatudományról, apás eseményekről, erről a világnapról, amiről jó a véleményed? Jó, hogy van apák napja?
0: Abszolút, nagyon-nagyon fontos, és azt látom, hogy ez is jól alakult. Hát pár évvel ezelőtt nem nagyon volt ez a térképünkön, hogy van ilyen apák napja, hogy apák napja, és most már azért megkérdezem az embereket, hogy nagyjából tudják, hogy valahogy így júniusban szokott lenni egy ilyen.
1: Jó.
0: És nagyon sok családban látom, hogy ez kialakul, és ugye jól esik az apának is, tehát ezt tudomásul kell venni. Ez nekem is, ha a gyerekeim bármit, csak egy rajzot kapok, és azt mondják, hogy boldog apanapot, és te vagy a mi apukánk, hát ez kinek nem esik jól. A másik ugye a gyerekeknek, a családnak is. Tehát egy picit megerősíteni ezt az apa szerepet, hogy apa is számít, ez se jön csak úgy magától, apának is sokszor segítségre van szüksége, támogatásra, megerősítésre. Tehát én szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper dolog. Egyébként van férfiak világnapja, és az novemberben van, azon is dolgozunk. Azt úgy kell elképzelni, hogy tavaly tartottam november 19-én egy előadást egy cégnél, és mondtam, hogy hát férfiak világnapja alkalmából. És a HR-es hölgy mondta, hogy fantasztikus, nagyon jó, megszervezte, és akkor beléptem az ajtón, akkor a szememben nézett, és azt mondta, tényleg van ilyen nap?
1: Jó, de legalább, jó, legalább megkérdezte.
0: Legalább megkérdezte, tehát hogy egy kicsit csak arra akartam utalni, hogy pár éve ugyanez volt apák napjával, hogy megkérdezték, hogy tényleg van ilyen, vagy ezt most találták ki? Ugye, és hát ez nagyon régen van, csak most kezd ünneppé válni.
1: Van egy nagyon csúnya kérdésem, nyilván benyomom most a zöld gombot Léder Lászlón. Amikor apák leszünk, akkor már nem vagyunk férjek? Vagy, tehát azért ez egy nagyon fura
0: hát
1: kapcsolat,
0: nagy baj lenne.
1: Mert ott van mellettünk egy hölgy is.
0: Hát nagy baj lenne, ugye ez az anyákra is igaz. Ugye, hogy az anyák is keresztül mennek ezen a krízisen, hogy anyává válok, akkor már nem vagyok feleség, nő, pár. Mindenképpen az a jó, tehát az apaságunkat, anyaságunkat az erősíti, ha azok lehetünk, akik vagyunk. Tehát a gyerekeinknek egy stabil, önmagával rendben lévő szülőre van szüksége. És mindig elmondom, ugye a nevelés hiteles jelenlét. Tehát ha én zizzenten vagyok jelen, elégedetlen vagyok magammal, mint férfivel, nővel, stb., azt a gyerekeink megérzik. Tehát mindent el kell követnünk, igenis, hogy rendben legyünk. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, de én el szoktam mondani, és ezt az előadáson is hangsúlyozni fogom, az idő szent hármasságát, már elnézést kérek, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, ami úgy épül fel, hogy először van én idő, mikor magunkkal foglalkozunk, utána van páridő, mikor a párkapcsolatunkat stabilizáljuk, és bizony utána jöhet a családi idő. Na most ezt általában mindannyian fordítva csináljuk, ugye? Ha gyerek van, akkor minden a család, pár idő, én idő eltűnik, csak sajnos ennek egy idő után ára van. Tehát erről is beszélünk, még a szexualitás kérdéséről is beszélünk nagyon szívesen, tabuk nélkül, ha ez felmerül, mert az is egy központi probléma, például kisgyerekes családokban, teljesen indokolatlanul egyébként, ami ugye hát nem tesz jót, hogy nincs intimitás.
1: Jól mondtam én az elején meg a fölvezetőben, hogy mindent meg lehet beszélni, vagy van ebben sok-sok titok azért, amit csak két apa fog megbeszélni?
0: Nem is hogy fogalmaznék, hogy titok, de nagyon érdekes a kérdésed, mert tényleg így van, ha elkezdünk apák beszélgetni, nekem is nagyon sok olyan dolog eszembe jut, ami egyébként nem. Tehát nem azt mondanám, hogy titok, csak nem jön elő a hétköznapokban. Tehát itt az örömök, a bánatok, a dilemmák, a tapasztalatok, tehát sokszor van ilyen aha élmény, hogy valaki így kérdez valamit, és azt mondja, hogy eszembe jutott nekem is egy ilyen történet. Most, hogy így kérdezett, eszembe jutott, hogy 6 évvel ezelőtt volt egy nagyon hasonló kérdése az én lányomnak, stb. Stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is természetes és jó, hogy meg ugye az egyik fő mondani valóm, hogy apaként ne szeparálódjunk, anyaként se. Tehát, hogy ugye kisgyerekes szülőknél nagyon nagy probléma ez, hogy bezárkóznak. Tehát néha úgy élnek tényleg, mint a nyugdíjasok, egy pici gyerekkel, ami megint nem jó, mert a gyereknek is társaságra van szüksége általában. Egy átlagos embernek is társaságra van szüksége. Tehát egy picit ez az apa téma ezt is behozza, hogy férfiak elkezdenek beszélgetni, fölidéznek történeteket, eszükbe jutnak olyan dolgok, amik egyébként nem.
1: Léder Lászlóval úgy tűnik, mintha így nagyon általánosan beszélgetnénk. Van ebben piros-fehér-zöld íz? Van valami magyar specialitás? Szabad erre gondolni? Kell erre gondolni, hogy itt élünk végül is?
0: Hát én azt tudom mondani, hogy ugye egyrészt hát egyrészt egy picit...
1: Bocsánat, hogy ilyen darásfészekben nyúltam.
0: Nem, én nagyon fontos, van specialitás. Nem minden ország van előttünk ebben, de azért a fejlettebb országok okosabban támogatják az apákat, tehát nagyon kellene egy józan európai apapolitika Magyarországon. Én erről már nagyon sokat beszéltem, aminek ugye több eleme van, az egyik például az apa szabadság, ami hát nagyon-nagyon kevés Magyarországon. Tehát 10 nap, de abból talán 4 jár teljes fizetéssel. A többi az tulajdonképpen bünti, tehát elmegy egy apa szabadság, akkor nem kap annyi pénzt, mintha normál szabadságon lenne, vagy dolgozna. Ez nagyon-nagyon nem jó, ezen nagyon hamar kellene változtatni, mert ugye ennek szimbolikus jelentősége is van, bizony, hogy azért annyira nem menjél már el apaként szabadságra, nem ott van a helyed. Hát a másik egy nagyon szomorú téma, de erről muszáj beszélnünk, ez a magyar válási rendszer, amit én többször vállaltan nemzeti apátlanító rendszernek neveztem. Ami sajnos ez az igazság, tehát hogyha a válásra kerül sor bíróságon, ott az apák húzzák a rövidebbet, mondom se kell a gyerekekkel együtt, mert egy gyerek, aki elveszíti az apját, meg az apjával kapcsolatot, az viszi tovább az apátlanság kódját, és hozzáteszem, hogy az anyáknak se jó, tehát egyedül nevelni gyerekeket a világ legnehezebb dolga, hogy ezt mindenki szerintem tudja meg van ilyen a környezetében, tehát ezen is nagyon kéne változtatni. Nyugat-Európában, fejlettebb országokban a váltott gondoskodás abszolút prioritás. Tehát ha már válás, akkor mindenki vegye ki a részét, legyen joga, ugyanannyi joga a gyerekhez, és ugyanannyi kötelessége, és meg lehet oldani. Tehát azt látjuk, hogy ha már válás, akkor ez a legjobb. Tehát sajnos ennyi a magyar specialitás. De azért pozitívumot is hagyd mondjak. Én azt gondolom, hogy Magyarország még mindig igazából családcentrikus ország. Tehát az értékrendünkben a gyerek, a család az nagyon fontos. Ebben nagyon sok fejlett országtól pozitív értelemben eltérünk. Tehát meg kellene őrizni ezt. Ez egy óriási dolog, mert hát én pszichológusként ezt teljesen egyértelműen látom, hogy ha valaki körül jó család van, annak sokkal-sokkal könnyebb a sorsa, az élete, az életminősége, mintha ugye küzdenie kell problémákkal vagy hiányjal.
1: Jó, most leszek marketinges, tehát tessék keresni egyrészt a Csendes Apa Forradalom című könyvet, másrészt az apaakadémia.hu-t, és ami az apropó nekünk, az egy csütörtöki esemény Újpesten, az Újpesti Rendezvény térben 17 órától, és mindig mondom viccesen, de nem, hát Tibenszki Moniló Liza is ott lesz, ő kamaszokkal foglalkozik, a Kamaszokkal Suttogó Podcast vezetője, én sokszor beszélgettem vele, de jó véleménnyel van az apukákról. Egyébként ez hát benne
0: anyák
1: van.
0: Anyák nélkül nem fog menni, tehát az anyák is. Szeretném, ez nagyon köszönöm, hogy ez nem apa klub. Tehát én mindig arra biztatok mindenkit, jöjjenek párban, vannak nekem nagyszülők, akik járnak apa akadémiára. Nagyon-nagyon jókat tesznek hozzá. Tehát ez egy közös ügyünk, nincs ugye ilyen, hogy apa-anya szerep ugye lógva a levegőben. Egymást tesszük anyává, apává, tehát itt nagyon fontos, hogy jöjjenek a párok, a testvérek, a nagymamák, akárki, tehát nagy szeretettel várjuk a hölgyeket is.
1: Azért még nincsen vége, a végére mindig itt hagyom a vörös farkat, vagy az én veszőparipámat, az edukációt, hogy ez beépíthető? Itt beszélünk, persze mintákról beszéltünk, meg látjuk, jó esetben látjuk, rossz esetben elszenvedjük. Lehet ennek valami oktatási változata? Vagy belefér ebbe, vagy csak marad az irodalom nekünk, néha rettenetes irodalmakkal?
0: Én nagyon hiszek ebben, tehát az, hogy ugye az APA Akadémiánk is nem fellengzősek akartunk lenni, amikor ezt adtuk. Mi azt mondjuk, hogy beszéljünk az életszerű dolgokról, de evidenciák alapján. Tehát nagyon sok APA kutatás van, eredményeink vannak, pszichológiai tudásunk, amit át lehet adni, kicsit ilyen ismeretterjesztő módon. És a férfiak nyitottak rá, tehát aki már apa, vagy apaságra készül, az keresi ezeket az információkat, hogy mégis hogyan lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van az edukációnak. Az, hogy ezt én egyébként tanítok fiatal pszichológusokat is a Károli Gáspár Egyetemen, van ilyen kurzusom, csendes apaforradalom kurzusom. Nagyon fontos, tehát, hogy a segítők, akár a pedagógusok, pszichológusok, bárki, aki segíti az embereket, ezzel tisztában legyen, hogy ez mennyire fontos téma. De ugye hozzáteszem, hogy az APA Akadémia is egy laza élményközpontú tudásátadásra törekszik. Tehát ez a csütörtöki esemény, és ahogy mondtam, ez nem csak marketing, hogy nagyon-nagyon sokat nevetünk, nagyon jó történeteket hallunk. Én jegyzetelni szoktam az apák mondatait, tehát hihetetlen bölcsességeket is és humoros dolgokat mondanak. Ez mind-mind edukáció.
1: Jó, és legyen így. Csak azért sóhajtoztam, mert én megpróbáltam akkor visszaemlékezni, utolsó kérdésnek próbáltam egy ilyen hatásvadász dolgot. Én megijedtem. Tehát bennem a félelem volt, amikor az első gyerm, amikor a lányom született. Ugye az normális?
0: Abszolút. Ugye erről is szól ez az egész, hogy nyugi. Tehát én mindig ezt tudtam mondani, hogy ez a két mondat, ugye a férfiakkal másképp kell beszélni, én is ugye pszichológus vagyok, de férfi pszichológus vagyok. Nem szabad túragozni. Az APA Akadémiánkon mindig elhangzik, hogy srácok, nyugi, egyik oldalon nyugi, menni fog. A másik oldalon nem lehet megúszni, ott kell lenni. És amikor mondom, és higgyétek el, óriási szükség van rátok, akkor többen szokták mondani, hogy ugye így van, és sejtettem, ugye így van.
1: És legyen is így, csütörtök újpesti rendezvénytér délután 5 óra, legyünk elég jó apák, illetve hát most még kérdőjellel, de remélem, hogy mindenkit megnyugtat hozzám hasonlóan. Léder László pszichológus, akivel volt szerencsém beszélgetni, APA Akadémia, csendes apaforradalom, ez utóbbi lapozható is. Nagyon jól esett a lányokhoz, meg hát sok türelmet, kitartást.
0: Ó, hát kívánok. Csupa öröm, de köszönöm, és mindenkinek kívánom, hogy élje meg minden férfinek, kívánom, hogy élje meg az apaság élmény.
1: Élje, és hallja is, ja, igen, most megint a boomer szól belőlem. Kedves László, kedves mindenki, nem pusztába kiáltott szó, amiről beszélünk. Spotify-on van nekünk egy ilyen kis oldalunk, ez mind elérhető lesz, és újraélhető lesz. Csak úgy, mint az apaság, hát ahhoz még több gyerekkel, de az is benne van a pakliban. László, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és minden jót. Viszont hallásra.
0: Minden jót, szervusz, minden jót, viszont hallásra.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Egy balesetben sérült jármű vesztegel a Széll Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1 M7-es autópálya a közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy június 2-án, kedden egyáltalán nem volt véletlen, hogy Joseph Haydntól hangzott el egy zenedarab, ugyanis most a Haydnom régi zenei koncertekre szeretném felhívni figyelmüket. Először is használják a számítógépet helyettem, tehát a haydnom.com weboldalt, itt érhetők el a bérletek, az előadások, másrészt pedig figyeljenek rám, mert azért van annyi érdekesség, és van annyi szépség a nyárban, az őszben és a télben, plusz a zenében, hogy érdemes legyen elnézést tervezni mondjuk remek nyáresti Esterházi hétvégéket a Nemzetközi Jelentőségi 4. Haydnom Esterháza Fesztivál programjain keresztül az őszi és téli zeneakadémiai hangversenyekig, tehát kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsoron, majd Bach, Haydn, Mozart, Schubert és a korszak további meghatározó szerzőinek művei ezúttal is korhű hangszereken szólalnak meg a historikus előadásmód kiváló nemzetközi és hazai előadóinak közreműködésével. A Haydnom koncertek Esterházán sorozat 4 nyári hétvégén át július 10-e és augusztus 1-e között péntek és szombat esténként hangulatos koncertekkel tölti meg a Fertődi Esterházi kastély lenyűgöző Apolló termét, ahol a különleges összeállítású műsorok mellett a magyar régi zenei élet jeles képviselői vonulnak fel, hiszen fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variable és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével, szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Esterháza történelmi helyszínén augusztus 28-a és szeptember 5-e között pedig 4. alkalommal kerül sor a Haydnom Esterháza Fesztiválra. Hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1782-ben bemutatott Orlando Palladino Cyrille Dubois-val a címszerepben. A kamara zenét Somlai Petra Schubert, illetve a Gringolds Quartet Haydn estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bőse Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a záró koncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája Olga Pashenko fortepiano művész lesz. Ősszel és télen a Haydnom koncertjei pedig a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Altona Bartnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kóros és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, de sokkal részletesebben, sokkal incsikladdon módon olvashatják a koncert ajánlókat a haydnom.hu weboldalán. És egy pici jóság még, talán sok-sok zenével és színészekkel. Szerda este 7, Víg Színház nagy színpad, együtt a Színpadért Jótékonysági Gála, ez már a 9. alkalom, amikor a színházi dolgozók szakszervezete küzd és segít a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatásán. Együtt a Színpadért tehát nem csak segítségnyújtásról, hanem a színházi világ sokszínűségének és erejének ünnepléséről. Györgytől Nyíregyházai, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek, azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. Több mint 100 fellépő és közreműködő csatlakozott a kezdeményezéshez, lesznek rendhagyó családi duettek, aztán különleges zenei és prózai összeállítások, és az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színház igazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Az est háziasszonya Peller Anna, a rendező Peller Károly, a résztvevők népsorát nem olvasom föl, Ágoston, Katalintól, Zádori, Szilárdig, valamint a zenészek Baranyi Zoltán, Babindák István, Dani János, Dani Robert, Gajas Lakatos Róbert, Darvas Kristóf. A lényeg, hogy önök is legyenek a Víg Színházban, a Víg Színház nagy színpadán, illetve a nézőtéren holnap este 7 órakor az Együtt a Színpadért Jótékonysági Gálán.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz a felhajtás a Széchenyi István térre. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, továbbá az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel indítjuk el az utolsó órát június 2-án itt a nyitányban. 9 óra múlt, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki... És akkor most veszek egy nagy levegőt. A következő órában is ugyanis nagyon nagy teret és nagyon sok időt szeretnék szentelni a gyermekvédelemnek. Megjelent ugyanis a Hintalovon gyermekjogi jelentése, egy alapítványról beszélünk, egy jubileumi jelentésről, ami nem biztos, hogy jubileumi, illetve nem biztos, hogy mindenki láthatta. Olvasni azonban talán, meg hallani azonban talán nagyon sokat hallhattunk a gyermekvédelmi rendszerről, a súlyos szakember hiányról, a problémák, a veszélyeztetett, bántalmazott és elhanyagolt gyermekekről, de nem a szomorúság és nem a bulvár riadás okán beszélgetek majd Vaskuti Gergellyel, pszichológussal, kriminológussal, a Hintelovon Alapítvány szakmai munkatársával. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az alagút végén, amit ez a jelentés azért tartalmaz, valljuk be, őszintén ott lenne a fény. A fény pedig legyen mindig a zene, úgyhogy még mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, én fölhívom a figyelmet egy holnap este 7-kor a Zeneakadémia nagytermében kezdődő koncertre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, de kár, hogy nem zenekar, mert akkor teljes lenne az asszociáció, játszik majd időtlen dallamokat örök mesterektől, Vivaldi-tól, Liszttől, Mendelssohntól, úgyhogy Jaroszláv Nadvicski működik majd közre hegedűn, Hanna Kim Gordonkán, és a Manuel Tevar által vezényelt Szolnoki Szimfonikus Zenekar elhozza az igazi barokk élményeket, mondjuk Vivaldi-tól, aztán pedig majd Beethoven 7. szimfóniáját, ami a zenetörténet egyik legmozgalmasabb és legélettelibb alkotása. Szóval egy igazi érzelmi hullámvasutat lenyűgöző hallgatókkal, lenyűgözött hallgatókkal, és lenyűgöző zenével, vagyis a zene erejével. Még egyszer, Zeneakadémia nagyterep. Holnap este 7 óra, Szolnoki Szimfonikus Zenekar. Egy kicsi szünet után akkor most vágjunk bele egy nagyon fontos témába. Gyermekeink jó, meghatározható és biztos életébe. Készüljenek föl, és ne ijedjenek meg, lehet tenni a jóért.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És ez a magunk most nem egyes szem első személy, hanem a jövő, meg a gyerekek, úgyhogy megígértem, de komoly idézetet választottam egy nagyon komoly embertől, hogy nem lesz könnyű, de megéri legalábbis ez a beszélgetés. Előre szólok, minden, amiről beszélgetünk, annak az alapja a hintalovon.hu weboldalon érhető utol található meg, és én a beharangozóban egyfajta összegzést, egyfajta jelentést ígértem önöknek, ami egészen pontosan már egy jubileumot ünneplő, vagy jubileumát kellene, hogy ünneplő jelentést jelent. Megjelent a Hintalovon 10. gyermekjogi jelentése, ennek örülünk itt ketten. A másik oldal Vaskuti Gergely pszichológus, a Hintalovon Alapítvány szakmai munkatársa. Ha meg szeretném ijeszteni a hallgatókat, akkor azt is mondanám, hogy kriminológus. Ez is vagy. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit!
1: Miért nincs igazam abban, hogy örülnünk kell a jubileumnak, hogy ez a 10.
2: Van a jubileum, aminek örülünk, például okay. ez a alap, nem csak a 10. gyerekjogi jelentésünk, de a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 10 éves idén, és a 10. születésnapunkat ünnepeljük, aminek nagyon örülünk. Annak is örülünk, hogy a Hintalovon Alapítvány alapítója, Gyurkó Szilvia államtitkári kinevezést kapott, gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár lesz a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Tehát annak örülünk, hogy ez a 10. jelentés is elkészülhetett, a tartalmának alapvetően nem örülünk, igazából mi azt látjuk, és azt is írjuk, ami a valóság, hogy valahogy így űrül ki a rendszer, tehát hogyha egy mondatba kellene összefoglalnom a gyerekjogi jelentésünknek a tartalmát, akkor az egy ilyen kiüresedés, az egy kiüresedő gyerekvédelem. Egy kicsit talán tisztába tenném, hogy mi is ez a gyerekjogi.
1: Igen, és kihez tartozik, kinek a joga a gyermekek joga, vagy a felnőttek joga a gyerekekhez, kérek tisztázó beszélgetést.
2: Ugye ezek a gyerekjogi jelentések, amiket minden évben írunk, ez ahogy mondtad, a hintalovon.hu weboldalon elérhető és ingyenesen letölthető, és arról van szó, hogy minden évben megnézzük, hogy milyen volt az előző évben gyereknek lenni, hogyan működött, hogyan érvényesültek, mennyire érvényesültek a gyerekjogok, hogyan működött a gyerekeket körülvevő védőháló, tehát hogy konkrétan mondjuk mi a helyzet az oktatásban, mennyi a betöltett nem pedagógus állásoknak a száma például, mi a helyzet a gyerekvédelemben, mi a helyzet a gyerekegészségügyben, a gyermekpszichiátrián, a gyermekaddiktológiai ellátásán, és egyáltalán, hogy hogyan vannak a gyerekek, milyen az ő mentális állapotuk.
1: Meddig gyerek a gyerek?
2: 18 éves korig.
1: Köszönöm. Jó, ez csak kellett.
2: Ez egy beugrató kérdés, belépő
1: kérdés.
2: Igen, ez egy fontos fogalom, mert össze-vissza, tehát hogy más mond a polgár, más, mindenféle nagyon sok életkori határ van, akár a büntetőjogban, mikortól büntethető egy gyerek, vagy a polgári jogban, de azért fontos leszögezni, hogy Magyarországon mindenki gyerek, aki nem töltötte be a 18. életévét.
1: Az adatok mérhetők? Ez egy matematikailag, statisztikailag összeállítható jelentés, vagy ebben túl sok az érzelem? Rögtön én a másik oldal is leszek, én utazom 4-es-6-oson, és nagyon jól tudom, hogy engem is vert az apám, de van sok féle oldal.
2: Ez egy objektív adatokra támaszkodó kutatás, vagy a jelentés mindig objektív adatokra támaszkodik. Több forrása van, tehát egyrészt a számok, a KSH adatközlés,

0: kérdése, illetve a különböző hatóságok, minisztériumoknak a közérdekű adatigénylése hozzáférhető, vagy elérhető adatai, de támaszkodunk az előző évben készült kutatásokra, ombudsmani jelentésekre, megnézzük a jogszabályváltozásokat, és természetesen alapozzunk a különböző cikkekre, hírekre, amik a gyerekek világából napvilágot látok. Egyébként az adatokkal kapcsolatban már volt egy ilyen érdekes arckifejezésed, hogy vajon mennyire hozzáférhetőek az adatok, és ez nagyon fontos. Ezt is minden évben leírtuk évről évre, hogy egyre nehezebb volt adatokat szerezni, adatokat megkapni. Ennek nyilván nagyon sok és összetett oka volt, és idén képzeld el, hogy tegeződünk?
1: Igen, Gergely.
0: Hogy idén az történt, hogy gyakorlatilag kész volt a kézirat, és egy kicsit olyan volt, mint egy cenzúra jelentés. Tehát, hogy az összes fejezet olyan volt, hogy szinte az összes fejezet, hogy egyébként mondjuk a gyerekvédelme, a gyerekotthonokkal kapcsolatban arra lettünk volna kíváncsiak, hogy mennyi a betöltetlen álláshelyek száma, mennyi a túlórák száma, stb. De hát nem kaptunk adatokat, és már mindenféle közérdekű adatigénylési határidőn messze-messze túl voltunk a gyerekjogi jelentéssel, mi mindig gyereknap környékén gyereknek alkalmából szoktunk kijönni, és az történt, hogy hát ott volt a kézirat, és úgy álltunk, hogy akkor hát kell menni a tördelőhöz, a szerkesztőhöz, hát nagyon kevés adatunk van, de hát ez is a valóságról egy képet mutat, és képzeld el, hogy az történt, hogy április 12-e után egy héten belül gyakorlatilag az összes adatot megkaptuk, tehát a jó hír az az, és már beszéltünk erről, hogy szomorúan beszélünk a jelentésről, de a jó hír az az, hogy idén talán a legtöbb adat van a jelentésben, és a legtöbb adathoz sikerült hozzáférni. Újra kellett írni bizonyos részeit a jelentésünknek az utolsó pillanatban, de örömmel tettük, mert az fontosabb, hogy egy valós képet lássanak az olvasók.
1: A bosszantó ebben, hogy megvoltak az adatok valahol, zárójel bezárva, bár sok zárójel lesz itt. Miért fontosak ezek az adatok? Panaszkodni jó, mondanám, de nem akarok én itt viccelődni. Hova vezet az adatok ismerete? Mi a cél?
0: Hát a cél az, hogy mind a társadalom, mind a döntéshozók egy valós képet kapjanak a gyerekeket körülvevő világról, a gyerekeket körülvevő rendszerről, hogy és ugye a döntéshozók szempontjából ez azért fontos, hogy lássák, hogy mik azok a területek, ahol muszáj beavatkozni, muszáj belenyúlni, muszáj valahogy előrelépni, és a társadalom szempontjából meg fontos, hogy ők is tudják, hogy mi a mi társadalmunk, mi a mi országunk valósága. Mondok egy példát, én ugye gyerekvédelmi szakellátásban dolgoztam, a gyerekvédelmi szakellátás, ez azért hangsúlyozom, mert most nagyon sok szó van róla, ezek ugye a nevelőszülői hálózatok, gyerekotthonok, tehát onnantól beszélünk gyerekvédelmi szakellátásról, hogy egy gyereket kiemelnek a családjából. A gyerekvédelmi szakellátással kapcsolatban ugye mindig negatív hírek látnak napvilágot, mert leginkább azért, mert ezeknek fontos ezekről beszélni, de hogy azért is ezek látnak napvilágot, mert ezeknek van hírértéke. Például a társadalom szemében ez egy nagyon erősen stigmatizáló dolog, ugye akár a gyerekekre nézve, hogy ezek úgy gondolkodnak, hogy ezek rossz gyerekek, ezek kis bűnözők, igen. Például ugye a Szőlő utca és a Szőlő utcát övező korábbi előző kormányzatra jellemző narratíva, az nagyon stigmatizáló volt, és a szakembereket is stigmatizáljam, azt mondják, hogy szörnyűek az emberek, és nem tudnak segíteni, és alkalmatlanok, vagy bántalmazók, vagy alkalmatlanok, de és nagyon fontos, hogy a társadalom lássa, hogy ezek a szakemberek, akikre azt mondjuk, hogy alkalmatlanok, vagy a társadalom azt gondolja, hogy alkalmatlanok, azok miben vannak? Ők hány túlórával rendelkeznek például? Ők milyen gyerekekre, milyen szükségletű gyerekekre ellátására vannak kötelezve? Vajon birtokukban van az a képzettség, ami a gyerekek ellátásához szükséges? Milyen segítséget kapnak ezek az emberek? Van mondjuk gyermekaddiktológiai vagy gyermekpszichiátriai ellátás, ami ugye fontos lenne, hogy mondjuk a gyerekotthonokban dolgozók munkáját kiegészítse. Én nem akarok ilyen számokkal sokkolni, meg szerintem úgy sem maradnak meg, de azért annyit hagy mondjak, hogy például gyermekaddiktológiai ellátás 4 darab vármegyében érhető el.
1: Mondd, hogy megye, nyugodtan.
0: Vagy megye, hát még vár megye. Gyermekpszichiátriai fekvőbeteg ellátás 8 vármegyében, vagy megyében érhető el, és a fővárosban, és gyermekpszichiátriai járóbeteg ellátás pedig 16 vármegyében. Tehát iszonyatos hiány van, és ezek a szakemberek, akiket stigmatizálunk, vagy akikre a vizes lepedőt sokszor ráhúzzuk, ők valójában emberfeletti munkát végeznek, egy iszonyatos, és iszonyatosan magukra hagyva.
1: Egy laikus ezt olvashatja, vagy eltiltaná tőle, mert ez horror?
0: Szerintem fontos látni.
1: És meg is érti, meg is érti-e?
0: Meg is értik, és illetve nagyon sok, ugye ez egy hosszú anyag, szóval mint 100 oldal körülbelül, idén a leghosszabb, de az összes terület ilyen 3-4-5 oldalba össze van foglalva, nagyon sok hivatkozással, újságcikkel, linkkel, kutatással, tehát hogy úgy rendszerbe látja az olvasó, és megérti. Kemény olvasmány, de azt gondolom, hogy aki akarja tudni a valóságot és a gyerekeket körülvevő valóságot. A gyerekeket, én azt szoktam mondani, hogy a gyerek felneveléséhez kell egy egész falu, ugye ennek a falunak a tagjai, a szülők, a pedagógusok, a pszichológusok, a mindenféle ember, aki gyerekekkel foglalkozik, tehát hogyha azt akarja az ember látni, akarja, hogy pontosan hogyan is működik ez a falu, és mi a falunak a realitása, akkor ez egy fontos és hasznos olvasmány.
1: Jó, de az én életem rendben van, a gyerek jár iskolába, itt van az autó, a fenek alatt én klasszik rádiót hallgatok, mi közöm nekem ehhez? Még akkor is lehet közöm, ha azt mondom, hogy minden rendben van?
0: Persze, ugyanis az én gyerekem is elmegy iskolába, az én gyerekem is elmegy kórházba, az én gyerekemnek is kellhet pszichológiai vagy más jellegű segítség az én gyerekem is. Tehát persze, én azt gondolom, hogy egy társadalomban élünk, és hogyha egyébként nincs gyerekem, akkor is izgalmas és fontos, hogy mi is a helyzet az országban, de hogyha megvan gyerekem, akkor akármilyen jó autó van a fenekem alatt, a gyerekem is különböző szakemberekkel, oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekkel kapcsolatba kerül, illetve a gyerekem védelmére is vonatkoznak jogszabályok, amiknek a változását fontos ismerni.
1: Lóg a levegőben az adat, vagy van összevetés az ezerszerre látkozott nyugattal kapcsolatban. Szóval olvasunk majd számokat, nézzünk számokat. Máshol is ez van? Ez jó? Tudom elhelyezni a világban?
0: Néhol van összevetés, de inkább arra szoktunk fókuszálni, hogy a magyarországi helyzettel, magyarországi változással kapcsolatos tendenciák rajzolódjanak ki, tehát inkább ilyen magyarországi összevetés van, mondjuk, hogyan változott az örökbe adható gyerekeknek a száma, illetve az örökbefogadásra vállalkozó felnőtteknek a száma. 5 évvel ezelőtt egyébként 2-szer annyi örökbe fogadni szándékozó szülő volt, mint ány örökbe adható gyerek, vagyis magyarán egy gyerekre 2 házas pár vagy 2 ember várt, ma viszont körülbelül 1000-rel több az örökbe fogadható gyerek, mint az örökbe fogadni szándékozó szülő. Tehát ez például egy tendencia. Évről évre egyre nagyobb probléma, mondjuk a gyerekotthonokban, és engedd meg, hogy én erről beszéljek hosszan, mert én igazán ehhez értek, mondjuk a gyerekotthonokban betöltetlen álláshelyeknek a száma. Ma országosan minden 10. álláshely betöltetlen, a fővárosban minden 5. álláshely betöltetlen. Ezek kegyetlen számok. Javítóintézetekben szintén több mint minden 5., tehát minden az álláshelyek 23%-a betöltetlen. Ezek elképesztő számok. Olyan válság tünetek vannak már, amik én azt gondolom, hogy mindenkinek az inger küszöbét eléri, amik mellett nem lehet elmenni. Gondolj csak a kórházban ragadt csecsemőknek a helyzetére. Tavalyi évben 350 csecsemő várakozott kórházba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nem csak szakmailag, hanem emberileg egy annyira súlyos történet, ami mellett nem lehet elmenni. És az a probléma, hogy És ez is egy tendencia, hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az óriási problémákra ilyen tűzoltás van, és látszatintézkedések, de nem megfelelőek ezek az intézkedések. Mondok néhány példát, ja. hogy így kontextusba helyező, hogy mondja, értetővé váljon. Például a kórházban ragadt csecsemők 350 nem voltak tavaly, ugye évről évre növekszik a számuk, és akkor a tavalyi évben csecsemő otthonokat nyitottak, 60-70 fős csecsemő otthon, az elsőt Miskolcon, ami hát egy intézkedés, de hát egy óriási probléma, tehát a szakma és az emberség az nem ott van, hogy a csecsemőknek nagy csecsemő otthonokban kell, hanem nevelőszülőkhöz kellene menni, de nincsen elég nevelőszülő, tehát érted, hogy nem strukturális beavatkozás van, hanem tűzoltás. Iszonyatosan nagy probléma mondjuk gyerekotthonokban a szakember hiány. Tavaly évben 70, több mint 70 gyerekotthoni csoportot kellett bezárni, tavaly előtt több mint 50 gyerekotthoni csoportot kellett bezárni, alapvetően szakember létszám hiány miatt, akkor, amikor nincsen hova gyereket helyezni, például ezért vannak ugye a kórházban a csecsemők. És akkor mi a megoldás? És még igen. Egy ilyen látszatintézkedés, mi a megoldás? Mert nyilván a valódi megoldás az lenne, hogy képezni a szakembereket, visszaadni a szakma presztízsét, bérrendezés, a többi, de helyett mi történik? Az történik, hogy egy jogszabálymódosítás következtében tavaly éveleje óta, hogyha valaki tartós szökésben van, akkor annak a gyereknek a férőhelyére egy másik gyerek helyezhető. Tehát, hogy jó, érted? Jó. És akkor mi történik, vagy akkor már nem is cél, hogy a szökésben lévő gyerek visszajöjjön? A Szőlő utcai botrány ugye rávilágít arra, hogy vagy erre a gyerekvédelmet övező bántalmazási esetek, most nem a Szőlő utcai botrány világított el, de hogy a bántalmazási esetek felhívják arra a figyelmet, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megfelelő szakemberek vegyék körül a gyerekeket. Félre ne érts, rengeteg megfelelő szakember van, de tény, hogy vannak nem megfelelő szakemberek. Erre is a megoldás az lenne, hogyha lenne nagy merítés. Ugye lenne kiből válogatni, de most nem ez a helyzet.
1: Képzés,
0: presztízs, bérrendezés, stb. Nem ez van, hanem... És akkor mi volt a megoldás tavaly előtt? Kifogásolni életvitel vizsgálata, ez azt jelenti, hogy iszonyatosan ilyen teljesen, hát mindegy, nagyon az emberi méltóságukban sértő kérdéseket és vizsgálatnak vetették alá a gyerek otthonban dolgozókat, aminek hát egyébként meg sok értelme nincsen, mert valójában nem alkalmas.
1: Most én mondjam ki, hogy egy rendőr volt a csúcson, nem én mondom ki, hogy egy rendőr volt a csúcson, ez azért...
0: Ez egy rendvédelmen alkalmazott eszköz volt, és teljesen alkalmatlan arra, amire fontos a minőségbiztosítás, és fontos lenne valóban ellenőrizni, meg követni, hogy jók-e, alkalmasak-e a szakemberek a gyerekekről, de ez az eszköz, ez nem erre való, ez erre teljesen alkalmatlan. Viszont, mivel iszonyatosan sértő és bántó a gyerekotthoni dolgozóknak, nagyon sokan fölálltak, tehát azt mondták, hogy bocsánat, mindennek van vége, én ennek nem vettem magam alá, nem azért, mert félek, hogy majd mi derül ki rólam, hanem egyszerűen méltánytalan, és ezt velem nem lehet már megtenni, és még többen elhagyták a rendszert.
1: Pénzről nem akarok beszélni, időről viszont igen, ha elindul egy jó képzés, ha ez nem is vonzó, de aki belülről úgy érzi, hogy kell ez a pálya, mennyi idő, amíg följebb menje a szám, mert kijönnek azok a szakemberek?
0: Egyrészt nem tudom, sok. Másrészt meg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jó szakember van most is a rendszerben, akinek
1: lehet,
0: viszont a képességei, akik, nagyon sok jó szakember van, aki most is a rendszerben dolgozik, nagyon sok jó szakembernek viszont a képességei nem érvényesülnek, mert el vannak maszkolódva, iszonyatos túlórákkal, iszonyatos adminisztratív terhekkel, és ahogy mondod, nagyon sok jó szakember van, aki itt van az országban, de elhagyta a pályát, egyszerűen azért, mert képtelen volt elviselni mondjuk a munkakörülményeket, vagy a magára hagyatottságot, tehát a kiégés fluktuáció az óriási probléma, tehát nagyon sok jó szakembert vissza lehetne hozni, és nagyon sok segítő szervezet és civil szervezet van a gyerekvédelem körül, de ezek a civil szervezetek az elmúlt években mi is iszonyatos ellenszélbe dolgoztunk, és remélem, hogy ahogy minél több levegőt kapnak ezek a civil szervezetek, annál hatékonyabban lesznek képesek csinálni a munkájukat. Nem egy gyerekvédelemmel foglalkozó civil szervezet szűnt meg az elmúlt években, nem egy gyerekekkel foglalkozó civil szervezet szüntette meg bizonyos programjait, mert egyszerűen nem volt rá mondjuk kerete vagy fedezete. Tehát én azzal kezdeném, hogy a rendszerben lévő, vagy az országban lévő erőforrásoknak adnék levegőt és lehetőséget, és tény egyébként, hogy mellette pedig egy jó színvonalú szülő, nevelőszülői és eleve gyerekvédelmi szakemberekre vonatkozó képzést kell tenni, illetve a meglévő képzésekben szerintem fontos lenne egy ilyen gyerekvédelmi szemléletet beletenni, akár pedagógus képzésbe, akár szociális munkás képzésbe azért van.
1: A jelentés olvasásához kérek egy kis segítséget. Kik a KK-k, kik a kiskorú kollégák?
0: Nálunk a Hintalovon alapítványnál nagyon fontos a minőségi gyerekrészvétel, ugye a gyerekeknek a részvételisége is egy alapvető gyermeki jog, és minden projektünkben, minden kutatásunkban, minden kampányokban bevonunk gyerekeket. A gyerekjogi jelentés írásába is évek óta bevonunk gyerekeket. A kiskorú kollégák önkéntesen hozzánk kapcsolódó gyerekek, akik velünk dolgoznak önkéntes alapon, ők a KIKO kiskorú kollégáink.
1: Jó, maradt még 3 perced, amiután téged el kell engednem. Politikáról beszélgettünk? Emberségről beszélgettünk? Jövőről beszélgettünk? Te ezt hogy fogalmazod meg magadnak?
0: Én emberségről és jövőről. Szerintem az egy nekem az egy ilyen nagyon nehéz tapasztalás volt, hogy így a gyerekek ügye, a gyerekek jogai, a gyerekvédelem témaköre hogy tud átpolitizálódni. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekjogokért dolgozni, gyerekekért dolgozni, az felül van politikán. Tehát, hogy én nem akarok politikáról beszélni, én a gyerekekről és a gyerekek védelméről akarok, és mindig is erről akartam dolgozni. A Hintalovon alapítványnál ezzel mindannyian így vagyunk. Tény, hogy politikai támadások értek minket, nem értettük, tehát, hogy nem értettük, hogy mit keresünk most már nem kell ilyeneket, a szuverenitás védelmi hivatal listáján. Ott voltunk, nem értettük, amikor fogalmaztunk meg kritikát, mert vagy mondjuk a jelentés is sok esetben egy kritika megfogalmazása, de sose politikai alapon történt, ez szakmai alapon történt. És azt gondolom, hogy akár ki a regnáló kormányzat, egy külső szervezetnek, egy civil szervezetnek, vagy a gyerekekkel foglalkozó bármilyen szervezetnek, fontos, hogy akár legyen az egy kutató, vagy egy oktató, vagy bárki, a valóságot kell leírnia, és azt pedig le kell írnia, és ki kell tenni, és kritikát megfogalmazni szakmai alapon lehet, és azt gondolom, hogy kell, és ez teljesen független attól, hogy ki a kormányzat. Az a fontos, hogy mi a valóság. És a kritika is, annak nem az a célja soha, legalábbis a mi munkánkban sosem az volt a célja, hogy sárdobálás legyen, hogy te mit csinálsz rosszul, hanem egy segítség, a közös gondolkodás, egy iránymutatás, hogy mi mit látunk, és mi mit javasolunk, és egyébként ebben, meg ebben, meg ebben, meg ebben tudunk segíteni.
1: Mondtam én, hogy valami fény van az alagút végén. A Hintalovon Alapítvány jóvoltából megjelent 10. gyermekjogi jelentésről beszélgettünk Vaskuti Gergely pszichológussal, a Hintalovon Alapítvány szakmai munkatársával. És akkor most mit kívánjak? Pénzt, paripát, fegyvert? Vagy azt, hogy az úgymond a hallgatók oldala, az emberek, az állampolgárok politikátlanítsák ezt a dolgot, és ők is csak azt nézik, hogy a gyerekek a jövő meg a cél?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez a jó kívánság, hogy vegyük észre, hogy bizonyos alapvető, és vannak olyan alapvető és közös értékeink, amik túlmutatnak, és túl kell, hogy mutassanak politikán. És mondjuk a gyerekek védelme, vagy az a meggyőződés, hogy egy biztonságos gyerekkornak mindenkihez joga van, mindenkinek joga van, az például egy ilyen alapvető és közös politikán túlmutató értékünk.
1: Nagy bólogatva köszönöm meg a beszélgetést, és szerintem a hangszórók előtt is mindenki bólogatott.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: És jó, és akkor lesz 11. is? Nyilván.
0: Persze, hogy lesz. Igen, és egyébként pedig köszönjünk minden támogatónknak, aki akár 1%-kal, akár önkéntesnek, akár bárhogy az elmúlt években, és most is, és a jövőben is támogatja a munkánkat.
1: Hintalovon.hu, itt érhető, utol és olvasható, aminek a kapcsán beszélgethettünk Vaskuti Gergellyel. Chopin mindig szép, Chopin mindig jó, ezt tudunk adni most, és nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én is köszönöm.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Johannes Brahms első G-moll magyar tánc. Előadja az Óbudai Danóbia Zenekar, karmester Héja Domokos.

Klasszik Rádió 92. 1. június 2-án kedden. Én tudom, hogy ez nehéz volt az iménti beszélgetés, ami a nemrégben megjelent a Hintalovon alapítvány jubileumi 10. mert ők is 10 évesek gyermekjogi éves jelentése kapcsán folyt le tulajdonképpen közte, hát én csak hallgattam. Vaskuti Gergely jóvoltából, pszichológus jóvoltából, ő a Hintalovon szakmai munkatársa, és egyébként meg kriminológus is, de remélem, hogy nem mentünk el krimibe, és feloldani a komolyságot, vagy az aggódást, egyet nem szabad feloldani a jövőbe vetett hitet, hogy legyen ez jobb, tényleg a gyerekekkel, a gyerekek jövőjével, jogaival kell kötelező, kikerülhetetlen foglalkozni. A gyerekszem.com weboldalon, ami egyébként egy gyönyörűen illusztrált weboldal, és tényleg tele van gyerekekről szóló információkkal, nem csak anyukáknak, mert ugye apukáknak is ajánlunk most egy programot csütörtökön az Újpesti Rendezvényközpontban délután 5-kor, ami rendkívül érdekes lesz, és erről is folytattam beszélgetést, mindjárt befejezem a mondatot, és jöhetnek a Vekerdi idézetek. Szóval, hogy invitáltuk önöket erre a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzője által, Léder László által prezentált előadásra, meg beszélgetésre, tehát hogyan lehet elég jó apának lenni címmel, és akkor most fejezem be, és jöjjenek a legfontosabb gyerekekről szóló idézetek vagy tanácsok Vekerdi Tamás jóvoltából, aki nagyon remélem, hogy mindenki fejében egy támadhatatlan szaktekintély, aki mindig a gyerekekre gondol. Szóval az első tanács, hogy ismerd meg gyermeked és szeresd, ilyenkor bólogatunk, hogy a persze, jó? A második, hogy adj neki boldog gyerekkort, ilyenkor is bólogatunk, de a 10% már ott van, hogy hát ismerje meg a kudarcot is, meg tudja meg a kutyafittyet, meg a hasonlót, jó, rendben, de azt is tudnunk kell, hogy ez a gyerekkor milyen sajátosságokkal bír, hogy az a gyermek életkora az mit jelent, a hány éves mit tud, mikor kell futkározni, üvöltözni, mikor kell sarokban állni, mert már megérdemlés tudja, mikor kell a beszédhibával foglalkozni. Jön a harmadik tanács, hogy tápláld az önbizalmát, némileg magamnak ellent mondva, fölhívjuk a figyelmet, hogy pössze van. Igen, szóljunk neki nyugodtan, de mondjuk, hogy a többi az nagyon jól megy, és hogyha jól, és aranyosan minden csütörtök délután ott veszel a logopédus ninivel, akkor stimmel majd, és jönnek azok az S-betűk, meg bele a lányok is, zárójel bezárva. Vekerdi Tamás negyedik tanácsa, ne százalékold le. Bármit is mond a tanár, meg a teszt, hogy 65 vagy 75%-os ez a csemete, nekünk, szülőknek, meg úgy általában mindenkinek legyen egy gyerek 100%-os. Jön az ötödik tanács, állj ki mellette. Igenis, nem fölötte vagyok, nem ítész vagyok, én az vagyok, aki támogat. Én az vagyok, aki a végletekig támogat. És persze megmondja, hogyha valami van, mert, és itt a hatodik tanács, tanítsd meg, hogy hibázni emberi dolog, azok léteztek, de ki is lehet javítani őket. Hetedik tanács, váltsatok, ha az érdek azt kívánja, nem lehet egy skatujába begyömöszölni egy csemetét, egy présbe belerakni, pláne nem, hogyha annak a présnek az irányát én jelölöm ki, hogy milyen bor lesz belőle. Ez leszel, fiam, így leszel. Nyugodtan lehet váltani, észre lehet venni egy csemetén, amikor rosszul érzi magát a bőrében. Mi pedig akkor érezzük magunkat rosszul a bőrünkben, itt jön a nyolcadik tanács, amikor kamaszodik a gyerek, a kamaszkor nem betegség, megoldható, elviselhető, vannak benne varga betűk, hatalmasak, és akár még a Mama Hotelben lakó 25-30 évesek is kibírhatatlanok, de attól még csemeték, és bajuk be a 21. században. Ez normális, ha támogatjuk őket. 9. tanács, légy boldog szülő, és most jön az, hogy foglalkozzunk magunkkal, ne legyünk mártírok, nem kell magunkat úgy apostrofálni, mint aki az egész életét erre tette föl, 0-24-ben értett küzdök, legyen magunknak is egy krimink, egy sorozatunk, amit megnézünk, akkor foglalkozunk magunkkal. És most a sorozat ellen szólva itt a 10. tanács, de ezt már régebben mondta még a 90-es években Vekerdi Tamás, ne hagyd, hogy a tévé vagy a kütyük uralják. Igen, én vagyok a szüleje, vagy én vagyok a rokonja, én vagyok vele, velem beszélgessen, én pedig törődjek vele, és fektessek bele energiát. Ugye milyen okos vagyok itt a búgó hangomon? A lényeg csak az, hogy gyerekekkel teli a világ, jó gyerekekkel is teli a világ, és jó jövőjű gyerekekkel pedig, hogy teli legyen a világ, az rajtunk múlik. Na,
ezek nagy szavak voltak. Filmzenénk azonban van még rengeteg, ráadásul horroros is, úgyhogy egy jó kis vámpír zene, vámpír vadászokból, Drakulás persze, de ideillik, és a jó filmzenét úgy kell elkönyvelnünk és ismernünk, mint kortárs művészeti alkotást. Na, ez is a helyén van. Itt, június 2-án, kedden, a Klasszik Nyitányban.

0: Varázskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami egyáltalán nem jó tanács, lehet, hogy csak egy jó érzés. A mindfulnessről, a tudatos jelenlétről beszélnek mostanában az időzeteink, most Piko Iyer-től, de még mielőtt olvasnám az ő mondatait, én nagyon-nagyon szépen megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy velünk tartottak, beszélgetéseink elérhetők a Spotify-on. Például június 6-ára szombatra invitáljuk önöket a BMC-be egy remek Bartók napra, mert Bartók lesz képzőművészetben, Bartók lesz filmen, de Ligeti is lesz filmen, és természetesen Radnóti Róza zongora művész is ott lesz majd a Budapest Music Centerben, aztán csütörtökön Újpesten, az Újpesti Rendezvény Központban. Hogyan lehet elég jó apának lenni? Előadás, beszélgetés, megnyugtató beszélgetés, például Léder László pszichológussal, aki itt volt nálunk, és itt volt nálunk Vaskuti Gergely Hintelovon Alapítvány szakmai munkatársa, aki azért mutatott egy kis fényt az alagút végén, annak kapcsán, hogy elkészült a Hintelovon Alapítvány jubileumi 10. jelentése gyermekvédelem témakörből. Na akkor jöjjön ez a bizonyos idézet, ami még egyszer mondom, nem jó tanács. Nem is olyan régen az információhoz való hozzáférés és az utazás számított a legnagyobb luxusnak, ma pedig gyakran azt érezzük a legfőbb jutalomnak, ha kizárhatunk minden információt, és csendben ülhetünk egy kicsit. Jó üldögélést kívánok, hallgassanak minket, holnap reggel Szerémi Nóra várja majd önöket itt a nyitányban. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos, holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvize

0: 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a pesti és a budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondiusa tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3 meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kutman Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték, 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket. Az elsősegélynyújtás szabályait, sőt,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával, vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak. Huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körútat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kisárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtól nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, ma van június 2-a, elindult már ez a hónap tegnap. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink ma délután itt az Intermezzo-ban. Délután 5 és 6 óra között velünk lesz Pilc János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. A Budapesti Vonósok két nagy fesztiválra is készül, az egyik a Zenezug Fesztivál Óbudán, a másik pedig a Haydn Fesztivál lesz majd Pápán. Most pedig Händel B-dur koncertok Grosszójának 5. tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatóságot is.
1: Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt. A kiállítás címe a következő: Rajzoltunk egy költeményt. Ugye az alkotásokat már bemutatták a Nemzeti Színházban, azóta az ország több pontján is láthatta a közönség, most pedig az újonnan megnyitott Országút galériában állították ki azokat. Ugye ön két képet is készített erre a kiállításra.
2: Igen, én három színnel készültem egyébként. A szerkesztőség, ugye az Országút szerkesztősége három színnel bízott meg engem, úgyhogy a 13., 14. és a 15. színt illusztráltam, és úgy látom, hogy a szerkesztőség nagyon testhez állóan adta ki ugye a színeket az egyes művészeknek. Nem tudom, hogy itt elhangzott-e a bemutatóban, hogy kikről van szó, kik azok a portás képzőművészek, akik újra álmodták az ember tragédiájának a színeit, de itt akkor el is mondanám a névsort, ugye, akik fellettek kérve: Baksai József, Csurka Eszter, Milorad Krüsztyics, Jó Magam, Orosz István és Szúcsik Józsefről van szó, akik mindannyian ugye Munkácsi díjas képzőművészek vagyunk, Orosz István, illetve Szúcsik József társaságában pedig Kossuth díjasokat is üdvözölhetünk. Szóval egy nagyon illusztris társaságról van szó, és tényleg nagyon megtisztelő volt számunkra, mindannyiunk számára, hogy az Országút szerkesztősége megbízott minket a Madách Imre ugye 200. születési évfordulójának a megünneplésével ilyen módon.
1: Hogyan, milyen gondolatok voltak a fejében, amikor a két színt elkészítette, egyáltalán amikor hozzálátott?
2: Igen, általánosságban mondom, hogy a felkért művészek nem a szöveg konkrét eseményeit idézik szóról szóra az illusztrációkban, hanem áttételesen, látomásszerűen értelmezik, szűrik át magukon a gondolatokat, és én is így voltam ezzel, amikor itt a három színt megalkottam, és tulajdonképpen a sorozaton belül ugye a festőiség, a rajzosság váltakozik, miközben a néző egy varázslatos utat tehet meg a festő és a grafikai korstílusok legkülönbözőbb tájain. Tehát ugye most így összességében mondom mindenki munkájáról, hogy az expresszivitás jelenik meg, a szurreális képzetek, akár a graffiti, a sci-fi, a konceptuális megjelenítési formák, filmes hatások, és az én munkáimban ugye egy munkáimra jellemző konceptualitás jelenik meg. És számomra fontos volt azt kiemelni, hogy a remény, a fénykeresése, illetve annak a megtalálása milyen módon jelenik meg egy reményvesztett állapotban. Tehát igazából én ezt próbáltam hangsúlyozni az űr, a jégvilág, illetve a paradicsomon kívüli témáknál.
1: A kiállítás egésze mit üzen a látogatóknak, vagy milyen képet ad Madách művéről?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy örökérvényű munka, és ugye az emberi létnek a filozófiáját boncolgatja a kérdéseire, ad választ ugye az emberi lét örök kérdéseire, reflektál, és igaz, hogy hát ugye korábban íródott, de hogy a mostani világunkra is abszolút korszerűek ezek a kérdés

0: feltevések, amit Madács Annó feltett a számunkra. És én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy emberként helyt kell állnunk az élet minden percében, minden nehéz krízis helyzetében, és az emberi életnek tulajdonképpen úgy is van értelme, hogyha az ember állandóan küzd. Tehát ugye itt meg is fogalmazza az utolsó színben, Madács a paradicsomon kívül színében, hogy az ember küzd és bízva bízzel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet az egész tragédián, amit ugye Madács megfogalmaz.
1: Tehát rajzoltak egy költeményt.
0: Rajzoltam.
1: A kiállítás egyébként augusztus 27-éig látogatható. Még valamit áruljon el, mert ez rögtön a beszélgetés elején szöget ütött a fejembe, hogy önnek ugye tulajdonképpen, hát megmondták, hogy melyik három színnel foglalkozzon. Ez hogy érinti a művészt? Tehát, hogy nem ön választhatta ki, hogy ugye elsőre melyiket érezné közel magához?
0: Engem nem zavart abszolút, hogy egy kötött szövegről van szó, mert nagyon szabad kezet kaptunk a szerkesztőségtől, szóval mindenki a saját stílusában tudott maradni, a saját konceptuális gondolkodás módjában, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szépen kiosztották itt a hat művész számára a színeket, és minden művész, ugye mindannyiunk hozta azt a formációt, amit egyébként is megszokhattak tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kihívás is volt egyrészt, másrészt meg nagyon testhez álló volt, és tényleg nagyon megtisztelő ez a feladat. És ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Országút Galéria ugye most nyitott ezzel a kiállításunkkal május 18-án, ami augusztus 27-éig látható, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kezdeményezés az Országút szerkesztőségétől, hogy új galériája lett, és ezzel a kiállítással megnyitották az új teret, illetve ugye egy nagyon nagy volumenű ambíció volt az is a szervezők részéről, hogy 2023-ban a Nemzeti Színházban voltak bemutatva az egyszer egy méteres nyomatok, majd vándorkiállításon 2023-tól 26-ig szerepeltek a munkák a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretén belül, tehát olyan felújított kastélyokban voltak láthatóak, amelyet az Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Jóvoltából lehetett látni. Úgyhogy nagyon nagy utat tettek be ezek a munkák, és még azt fontosnak gondolom hangsúlyozni, hogy a 15 színből, ugye grafikából egy grafikai mappa készült el, 15 zsiklényomattal, limitált példányszámmal, ami sorozat, vagy sorszámozott mappaként megvásárolható egészen mostanáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervezők nagyon méltó módon állítottak emléket Madácsnak.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Maier Éva, Munkácsi Díjas képzőművész, egyetemi docens volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A 2 napos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydnneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba, Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Következik Liszt Ferenc Ezdur zongoraverseny 3. tétel. Előadja a Philharmonia Orchestra. Zongorán közreműködik Jund Lee, karmester Andrew

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
2: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A folytatásban Pilci János, a Budapesti Vonósok koncertmestere lesz a vendégünk. Hamarosan kezdődik a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, amelyet a Budapesti Vonósok rendeznek meg. A fesztivál az elmúlt évek során sajátos hangulatú, bensőséges eseményé nőtte ki magát. Egy olyan találkozási ponttá, ahol a magas színvonalú komoly zene, illetve a kötetlen közösségi élmény kéz a kézben jár. Erről beszélgetünk tehát hamarosan itt a folytatásban. Most pedig Locatelli F-dur koncerto grosszójának első tétele következik.

0: A vonalban Pilc János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Péntektől vasárnapig ismét különleges zenei élményekkel várja a közönséget az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál. Mi volt a cél annak idején, amikor a fejükből kipattant az ötlet, hogy legyen egy ilyen fesztivál?
1: Miután van már egy olyan fesztiválunk, ami tulajdonképpen büszkén mondhatjuk, hogy évtizedek óta áll, és
0: az ötlet, hogy legyen egy ilyen fesztivál.
1: Miután van már egy olyan fesztiválunk, ami tulajdonképpen büszkén mondhatjuk, hogy évtizedek óta áll, és tulajdonképpen saját magát, hogy úgy mondjam, viszi elő.

0: amelyik egy kicsit bemutatná azt a helyet is, ahol mi vagyunk, és erre egyébként az Óbudai Társaskör, amely a zenekar otthona, tulajdonképpen fantasztikusan alkalmas, hiszen egy olyan helyszínt kell elképzelni, ahol a koncerttermen kívül egyébként több olyan terem, szoba, akár kert is van, ami nagyon otthonos, nagyon hangulatos, és hát ez volt igazából talán a fő indító ok, amiért mi elkezdtünk gondolkozni több mint 8 évvel ezelőtt ennek a fesztiválnak a megindításán, közösen az Óbudai Társaskörrel, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon bevált, nagyszerűen működő fesztivál, és hát én is csodálkozva látom, hogy már a 8. lesz idén megtartva ezekből a fesztiválokból.
1: Elrepült az idő, ugye?
0: Így van, nagyon.
1: És hogyan épül fel az idei fesztivál?
0: Minden fesztiválunkon általában vannak olyan elemek, amik hagyományosak, és amit nem szeretnénk elhagyni. Számunkra nagyon fontos, tehát a Budapesti Vonosok Kamarazenekarának számára nagyon fontos, hogy támogassuk a fiatalokat, támogassuk azt a generációt, amelyik tulajdonképpen most kezdi úgymond a szárnyait bontogatni, most kezd majd a színpadra lépni. Ezért az első koncertünk most már tényleg hagyományosan mindig arról szól, hogy olyan zeneiskolás fiatalokat, tehetségeket hívunk meg, akik valamilyen fajta versenygyőzelemmel, egy nagyobb teljesítménnyel már felhívták magukra a figyelmet, és az ő műsorszámaikból állítunk össze egy hangverseny, mindig ez a nyitó koncert, ez egyébként most június 5-én pénteken este 6 órakor lesz, és mindig meglepve konstatáljuk, hogy tulajdonképpen mennyire érett produkciókat lehet hallani, hogy ugye párhuzamosan azzal, hogy általában elég sok a panasz azzal kapcsolatban, hogy hát a gyerekek nem annyira tanulnak zenét, inkább sportolnak, vagy más dolgok érdeklik őket, hogy mégis évről évre fantasztikus tehetségek kerülnek elő az országból szerte. Tehát ugye nem csak Budapesten, hanem vidékről is jönnek természetesen. És annyi a jelentkező, hogy ezekből tulajdonképpen nagyszerűen, nagyon változatos, érdekes, és nagyon-nagyon magas színvonalú programot lehet összeállítani.
1: Ez a Miből lesz a Cserebogár című koncert?
0: Így van, ez a Miből lesz a Cserebogár, így van, ennek egy címet is adtunk, és ez évről évre ugyanez.
1: Hát ez nagyon jól kifejezi azt végül is, amiről szó van.
0: Így van, pontosan, és hát idén is így lesz ez, és már meg is volt erre az első próba, épp a mai nap folyamán, és nagy várakozásokat tekintünk elébe.
1: A fesztivál második napján a Budapesti Vonósoknak kiváló vendége lesz. Ki ő? Nem szeretném én elmondani, mondja el ön.
0: Igen, valóban egy kiváló vendégünk lesz, Ránki Fülöp fiatal zongoristáról van szó. Játszottunk már vele természetesen, és nagyon nagy örömmel hívtuk meg újra. Ráadásul egy olyan darabot fog megszólaltatni, ami elég ritkán hangzik el. Liszt Ferencnek a fiatalkori zongora verseny, ami a Malediction, tehát az átok alcímet viseli. És Fülöp ezt már játszotta, igazából a Budapesti Vonosok is játszottam ezt a darabot, de nagyon régen, úgy emlékszem, hogy talán több mint 20 éve hangzott el ez utoljára, és annak ellenére, hogy egy fiatalkori darab, tehát egy ritkán van is, nem is annyira ismert darab, mégis nagyon sok minden benne van már a Lisztnek azokból a vonásaiból, amik aztán később nagyon jellegzetessé tették az ő zenélését, zenéjét, a műveit, úgyhogy ez lesz tulajdonképpen a úgynevezett kiemelt műve ennek a második koncertnek, tehát ez majd június 6-án szombaton lesz, szintén 6 órakor.
1: A fiatal tehetségek, akik előző nap bemutatkoznak, valószínűleg részt vesznek ezen a koncerten is, ugye? Tehát biztos, hogy ők is nagyon kíváncsiak arra a zenei világra, amit Ránki Fülöp és önök mutatnak meg.
0: Hát nagyon reméljük, hogy aki tud, ott lesz, és meg tudja hallgatni majd azt, hogy Ránki Fülöp milyen magas szinten fogja eljátszani ezt a Liszt Ferenc művet.
1: Uh-huh. És akkor még nem is beszéltünk az egész fesztiválról. Jövünk vissza Pilc Jánossal, a Budapesti Vonósok koncertmesterével itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere. Péntektől vasárnapig zajlik a 8. Óbudai Zenezúg Fesztivál az Óbudai Társaskörben. Egy hagyományos eseményről van szó, de mégis évről évre újabb és újabb elemekkel próbálnak megkedveskedni a közönségnek. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy az első nap a tehetségkutatásról szól majd, illetve a fiatal ifjú tehetségek mutatkoznak be a Miből lesz a cserebogár című koncert. A fesztivál második napján pedig a zongoraművész Ránki Fülöp lesz a budapesti vonósok vendége. Milyen újdonságokat hallhat még a közönség ezen a koncerten?
1: Miután a budapesti vonósok jövőre ünnepli az 50. születésnapját, azért el lehet képzelni, hogy miután a kamarazenekari repertoár nem olyan fantasztikusan nagy, sajnos ez nem egy szimfonikus zenekarnak a repertoárja, és nem is egy vonós négyesé, akik ugye tudjuk, hogy nagyon gazdag repertoárból válogathatnak. Ezért mindig nagyon szeretnénk valami olyan újat találni magunknak, tehát olyan új utakat, vagy olyan új darabokat, amik megfognak minket, és amit nagyon szívesen mutatunk a közönségnek. És ezzel kapcsolatban pedig nagyon fontos nekünk, hogy ne szakadjunk el a kortárs zeneszerzőinktől sem. És most ezúttal Orbán Györgynek egy vonós zenekari művét fogjuk eljátszani, ami hát nem is tudom, talán már hangzott el Magyarországon, de mindenképpen nagyon-nagyon ritkán játszott. Másrészt pedig egy olyan átiratát fogjuk eljátszani Richard Strauss Rózsalovak szvítjének, ami egy méltán népszerű mű, ami szintén tulajdonképpen egy számunkra teljesen járatlan út. Tehát mondhatnám, hogy ez a Richard Strauss Kostyán Péter Rózsalovak szvít, ez egy ilyen kicsit ilyen betetőzése, ami újra való törekvéseinknek, tehát ez a legnagyobb kihívás számunkra, ez a második koncert talán ezen a fesztiválon.
0: A zárónap is grandiózusnak ígérkezik. Ki lesz a vendég?
1: Hát ott is nagyon különleges vendégünk lesz. Paja Bea, akivel szintén nem először dolgozunk együtt, de mindig nagyon nagy örömmel, mert mindig nagyon nagy meglepetéseket tud nekünk szerezni. Nem titok, hogy nagyon szívesen kirándulunk egy kicsit más műfajok felé is, tehát hogy nem csak feltétlenül a nagyon szigorúan vett klasszikus zenét játsszuk, és talán most már mondhatom némi dicsekvéssel, hogy most már rutinunk is van ebben. És ez nagyon jó, mert természetesen Paja Bea művészete nem csak abban a szempontból más, mint amilyen, hogy nem szigorúan a klasszikus vonalak mentén halad, hanem abból a szempontból is, hogy talán az improvizáció, a sokféleség, a nagyon sokszínű zeneiség is az ő sajátja, és ebben mi nagyon-nagyon-nagyon örömmel vagyunk partnerei, és mindig hatalmas sikert szokott aratni ez az összeállítás, amikor mi vele lépünk fel.
0: Mi lesz repertoárom? Mit lehet tudni a koncertről?
1: Igazából ez egy meglepetés összeállítás, ez a műsorban is így van összeállítva. A műsor első felében egyébként játszunk egy Dohnányi Ernő szerenádot, ami egy vonós triónak az átirata, de az első fele után tulajdonképpen aztán majd egy olyan meglepetés fog kialakulni, ami azt hiszem, hogy talán bármi nagyjából persze tudjuk, hogy mit fogunk játszani, de azt gondolom, hogy talán ez még a próbák folyamán is alakulhat.
0: Hát ráadásul azért Paja Bea zenei világából lehet következtetni arra, hogy nagyjából mi csendül majd fel, de mégis összességében a Zenezúg Fesztiválnak mi a missziója, hiszen azért nem pusztán a koncertekről szól.
1: Így van, én azt hiszem, hogy talán az a missziója, hogy mindenképpen minél szélesebb körben, vagy minél szélesebb módon bemutassuk magunkat, bemutassuk a zenekart, a zenekar erősségeit, bemutassuk azt a helyszínt, ahol a zenekar dolgozik. Bemutassuk azokat a művészeket, akik közel állnak hozzánk, vagy azokat a zenei irányzatokat, műfajokat, amik nagyon közel állnak hozzánk, vagy egyre jobban érdekel tulajdonképpen minket, mert hát nyilván egy zenekar életének is van egy fejlődése, tehát ugye nyilván nem arról van szó, hogy van egy repertoárunk, amit aztán minden évben eljátszunk több-kevesebb koncerten, vagy különböző helyeken, hanem egyszerűen kicsit ugye a zenekar életének változásait is szeretnénk megmutatni a közönségünknek.
0: Hát ugyanakkor ebből az alkalomból önök is egy kicsit közelebb kerülhetnek a közönségükhöz, hiszen alkalom nyílik arra is, hogy akár kötetlenül beszélgessenek egymással.
1: Így van, miután a zárókoncert talán a legkönnyedebb a három hangverseny közül, azért úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezt egy kicsit még könnyedebbé tegyük, és ezért az utolsó koncert után, szintén hagyományosan most is lesz egy kerti mulatság, ez körülbelül este 8 órakor lesz. Itt egy egyszerű, tulajdonképpen egy ilyen kerti gulyáspartit kell elképzelni, ahol persze természetesen találkozunk a közönséggel, itt beszélgetések alakulnak ki, tehát itt aztán egészen, hogy mondjam, személyessé válik a közönségünkkel való viszony, ami szintén nagyon fontos zenekarunknak.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, jövünk mindjárt vissza. Vendégem Pilc János, a Budapesti Vonósok koncertmestere.
2: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalm sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilci János, a Budapesti Vonósok koncertmestere. Hát idén elég sűrűn fesztiváloznak, hiszen az Óbudai Társas Körben lesz a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, azonban Pápán részt vesznek a Haydn Fesztiválon is. Hát olyannyira, hogy ez önökhöz kapcsolódik, hiszen önök rendezik meg.
1: Így van, ennek a fesztiválnak tulajdonképpen már egy nagyon hosszú története van. Ugye az, hogy ez a 29. Haydn Fesztivál, ezt el lehet képzelni, hogy ez tulajdonképpen a zenekar még fiatal kora óta zajlik, hiszen idén, vagyis jövőre, éves a zenekar. Ez eredetileg egyébként Eszterházán, tehát Fertődön kezdődött, akkor, amikor még az ottani kastélyban nem túl sok ilyen hasonló esemény volt, és aztán egy néhány éve ez átkerült, és a pápai Eszterházi kastély ad most már helyet ennek a fesztiválnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedves, úgy mondjam, gyerekünk, akiről nagyon-nagyon nem szeretnénk sohasem lemondani. Annyira nem, hogy egyébként fejünkbe vettünk egy kis érdekességet, még hozzá azt, hogy minden évben azt a Haydn szimfóniát adjuk elő, a hányadik fesztivál éppen zajlik, tehát most idén a 29-es számú, 29-nek írt Haydn fesztivált, Haydn szimfóniát, egy Édur szimfóniát fogjuk eljátszani. És hát nagyon reméljük, hogy majd végig fog menni az összes, persze ezt már nem mi fogjuk befejezni, ha ez így lesz, hiszen 104 szimfóniát írt József Haydn.
0: A különböző műfajok megmutatása is koncepció a Haydn fesztivál apropóján?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen azt sajnos nem tudhatom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt hogyan zajlottak a Haydn fesztiválok. Én magam 15 éve vagyok koncertmestere a Budapesti Vonósok kamarazenekarának. De a mostani műsor az igazából úgy néz ki, hogy mind a mellett, hogy természetesen Haydn művei vannak a reflektorfényben, tehát mindig a legelső darab, tehát a nyitó koncertnek az első száma az mindig az aktuális sorszámú Haydn szimfónia, és természetesen nagyon fontos a klasszikus zene, de mint minden fesztiválon, és ugye itt ez igazából egy szabadtéren zajló fesztivál, itt is azért teret kapnak azok a művek, vagy azok az irányzatok, amik egy kicsit túlmutatnak a szigorúan vett klasszikus kereteken. És tulajdonképpen ezt megpróbáljuk ezt a kettőt ötvözni, és egyébként rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sokszor nagyon jó kiegészítik egymást ezek a különböző, hogy úgy mondjam, irányzatok. Mint ahogy időnként különböző zeneszerző, különböző korok zeneszerző is nagyon-nagyon jó reflektálnak egymásra. Hogyha most ki kéne emelnem valamit, akkor talán ez egy számunkra egy nagyon kedves és nagyon érdekes koncert, pont a második, ahol a Sárik Péter trióval játszunk együtt, és hát ugye ők egy fantasztikus csoportosulás, ez a trió, egy jazz trió, akik viszont szintén nagyon-nagyon közel állnak a klasszikus zenéhez, és ugye ismertek a Bartók feldolgozásaik, és igazából Bartókot játszunk velük. Tehát tulajdonképpen van egy olyan közös, hogy úgy mondjam, nyelvünk, ami őket is érdekli, és ami nekünk is első rendű fontosságú, tehát hogy hogyan játszunk, mennyi Bartók zenét tudunk játszani, és hogyan. És ezt a műsort már egyébként többször előadtuk együtt, persze természetesen a Haydn Fesztiválon még nem, és azt hiszem, hogy most is nagyon örömmel fogjuk játszani.
0: A Sárik Péter trió abszolút otthon van a klasszikus zenében is, és hát kiválóan elegyítik a különböző műfajokat. A Jazzation koncert első felében Haydn császárkvártettje csendül majd fel. Ugye itt a fesztivál névadóját vonós zenekari megszólalásban lehet majd hallani. Hogyan készülnek például erre a koncertre?
1: A koncert szintén egy kicsit tulajdonképpen egy átmenet valahol a klasszikus zene, illetve a picit más nézőpontból előadott, szintén klasszikus zene között. Igazából évek óta a terveink között szerepelt, hogy ezt a vonós nézést eljátsszuk. Ugye köztudott, hogy kamarazenekarok nagyon szívesen játszanak időnként olyan vonós négyeseket, amelyek nagyon jól szólnak nagyobb apparátusokon. Tehát erre már régebben is voltak különböző próbálkozások, tehát Leonard Bernstein is a bécsi filharmonikusokkal ugye eljátszotta a késői Beethoven kvartetteket, amik szintén nagyon nagy felfedezés számba mentek akkoriban, mikor ezeket elkezdték játszani. És egy kis kamarazenekarnak pedig különösen nagyszerűen tudnak állni olyan vonós négyesek, amik, hogy is mondjam, csak tehát egy bőgővel, és egy kicsit feldúzasztott vonos létszámmal egy kicsit másfajta hatást tudnak elérni, és mi erre a pont a Kaiser Quartettet éreztük nagyon-nagyon alkalmasnak Haydn-től, és mivel ez egy Haydn fesztivál, ezért úgy éreztük, hogy az utolsó koncerten mindenképpen muszáj eljátszanunk tőle egy olyan valamit, amit egyébként még soha nem játszottunk. Uh-huh. És ez párosul aztán majd tulajdonképpen a jazz és együttessel közös Vivaldi 4 évszak feldolgozással, ami azt hiszem, hogy talán a 4 évszak az a darab, ami nagyon-nagyon sokféle előadásban szólalt már meg a világtörténelme. Azt hiszem ez a legtöbbet feldolgozott és a legtöbbet idézett klasszikus mű, de ez az a fajta darab, amit tulajdonképpen nem lehet elégszer, és nem lehet elég sokszor, és elég sokféle módon megszólaltatni, mert mindig lehet benne valami érdekeset találni. Ugye eleve a programjából kiindulva, hiszen ugye tudjuk, hogy ezek egy szonettekre épül 4 hegedű verseny, tulajdonképpen egészen fantasztikus hatásokat ki lehet találni, és ebben egy nagyszerű partnerre találtunk egy pár éve a Jazzation együttessel, és mi nagyon reméljük, hogy ez egy jó zárása lesz a Haydn Fesztiválnak.
0: Ugye most ugrottunk egy nagyot az időben, hiszen a Haydn Fesztivál július 17-e és 19-e között zajlik majd, de garantáltan eljön. Ez is. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést mi is, nem sokára Pilc Jánossal, a budapesti vonósok koncertmesterével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere. A nyár kellős közepén kitelepülnek majd Pápára, ott lesz a Haydn Fesztivál. Az előbb szépen megbeszéltük a fesztivál végét, de az elejéről nem sok szót ejtettünk, pedig akkor például Bogányi Bencével adnak majd közös koncertet.
1: Így van, nem ez az első alkalom, hogy Bencével játszhatunk. Igazából a fagott, ami ugye az ő hangszere, nem egy tipikus szóló hangszer, tehát tudjuk, hogy egy zenekari, inkább egy mély fekvésű hangszer, amin talán kevésbé szoktak hatalmas versenyműveket, vagy nagyon csillogó darabokat eljátszani, és azt hiszem, illetve nem is azt hiszem, hanem biztos vagyok benne, hogy Bogányi Bence az egyik olyan valaki, aki ebből a fagottból egy egészen fantasztikusan szóló hangszer tud varázsolni, és erre tulajdonképpen egy ragyogó alkalma lesz a Mozart fagott versenye, ami ugye nagyon jó harmonizál a Haydn 29. szimfóniája után. Ráadásul ez egy kicsit megbolondított Mozart lesz, mert itt különböző hangverseny áriák is fognak szerepelni a fagott verseny mellett. Tehát tulajdonképpen Bogányi Bencének lehetősége lesz arra, hogy a fagott minden oldalát bemutathassa. És hát nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet, mert tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy nagyon baráti viszonyban is vagyunk ezzel a kiváló művésszel.
0: A Haydn Fesztivál is 3 esti koncertet tartalmaz. Ez mennyire kíván feszített tempót a budapesti vonósoktól?
1: Ez nagyon feszített tempót kíván. Nagyon-nagyon intenzív próba periódus, illetve periódusok előzik meg mind a két fesztivált, és persze a két fesztivál nagyon közel van egymáshoz, és természetesen ilyenkor szinte összecsúszik a felkészülés, úgyhogy mondhatom, hogy heteken át egész nap próbálhatunk, és kell is próbálnunk, viszont ez hál' Istennek, ezen mindig átsegít a munka nagyságán és nehézségén az, hogy nagyon-nagyon jó a viszony a tagok között. Tulajdonképpen hagyományosan olyan a tagságunk, hogy mindenki nagyon szívesen segít a másiknak. Nagyon-nagyon baráti a légkör, nagyon kellemes, nagyon kedves. Én nem tudnék elképzelni igazából jobb közeget egy ilyen zenei társuláshoz, ahol pedig hát nyilván a munka hevében természetesen történhetne mindenféle olyan dolog, ami esetleg félrevisz minket a céltól, de hál' Istennek soha nem történik. És én nagyon kívánom, hogy a zenekar mindig is maradjon ilyen.
0: Úgyhogy nekiugorhatnak a következő 50 évnek.
1: Hát örömmel.
0: Hogyan ünneplik majd meg jövőre az 50. jubileumot?
1: Igazából még csak, lehet, hogy egy picit már el vagyunk ezzel késve, mert még csak így elképzeléseink vannak, mert pont most ezekben a hónapokban valahogy annyi koncert jött össze számunkra, hogy tulajdonképpen nem tudtunk még leülni, és teljesen pontosan átbeszélni, hogy mik lesznek azok a rendezvények, hogy hogyan szeretnénk azt megmutatni magunknak is, és a közönségünknek is, hogy mi hogyan éltük meg ezt az 50 évet. De egész biztos, hogy nagyon-nagyon intenzív, és nagyon-nagyon nagy örömmel várjuk ezt az alkalmat. Azért ezt nem olyan nagyon sok együttes mondhatja el magáról, hogy 50 évet tulajdonképpen ilyen sikerekben és ilyen módon, hogy úgy mondjam, élt meg, és ennyi koncertet adott, és ennyi lemez csinált, és ennyi turnét, és ez óriási, és hát nagyon igyekszünk, hogy ez továbbra is megmaradhasson.
0: Hát és ez a legjobb, hogy a koncertek miatt nem jut most idejük az ünnepi év szervezésére.
1: Így van, talán majd nyáron, amikor ezek lezajlottak, akkor majd számot tudunk vetni önmagunkkal. Persze aztán már jönnek azonnal a következő céljaink, több érletsorozatunk is fut párhuzamosan, úgyhogy szerencsére nem panaszkodhatunk.
0: De most a soron következő 2 fesztiválhoz kívánok nagyon sok sikert. Ugye az egyik az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, a másik pedig Pápán a Haydn Fesztivál júliusban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy sokszor beszélgessünk a következő 50 évben is. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen.
0: Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Acsádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Torlódik a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában befelé, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányban. A Rákóczi úton, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Június 2-a van, jó estét kívánok! Ma van Anita és Carmen napja, még nem késő felköszönteni a hölgyeket. Mi is ezt tesszük, gratulálunk, de ma ünnepelnek még Etele és Anna nevű hallgatóink is. Most pedig Nodó D-dur fuvola versenyének harmadik tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szombaton 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáid zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó. Ha esetleg eddig nem hallottak volna a Vagabond Korzóról, valami csoda folytán pedig ez a 12. lesz, majd most hallanak. A vonalban Kőszegi Zsolt főszervező, akivel áttekintjük azt a rengeteg mindent, ami egyébként áttekinthetetlen néhány percben, de mégis megpróbálkozunk vele. Szia!
2: Hello, szia, üdvözlök mindenkit!
1: Szóval 12. alkalommal van Vagabond Korzó, és írjátok zene, művészet, közösségi élmények. Ezek szerint indíthatunk onnan, hogy ez egy teljes családi program a legkisebbektől a legnagyobbakig, szól mindenkihez.
2: Igen, mindenféleképpen van olyan helyszínünk, ami Folkport névre hallgatott a családosokkal, népzenével, táncházzal, interaktív mesemondással, a Csenderítők és a Dúró zenekar fogja fogadni, de a felnőtteknek meg aztán még több minden lesz.
1: Na várjál, akkor megyünk sorba néhányat a zenéből, emeljünk ki, aztán majd a művészet és a közösségi élmények is sorra kerül.
2: Így van, hát a nagy úgymond hívó neveink az a Vadfruttik, vagy pedig a Tim Hongs, Roy és Ádám trióból a Roynak az új felállása, vagy Ádámnak a Zsiván Jazz című variációja lett, de lesz Lovasi Bandi egy az egybe csak magadat, egyszer gitáros verzió, de itt lesz Fekete Jenci, a blues élet nagyja, vagy Vasi Cseköcsinek a Panoptikum című produkciója, amit nemrég mutattak be az Akvába, és most itt Dunaharaszti lesz másodszor. Tehát nagyon-nagyon sok minden lesz.
1: És akkor a művészetre térjünk át, még szobrász művészt is említettetek a sajtóközleményben.
2: Igen. Szobrász Vizsói János szobrász művész úrnak lesznek óriási ember nagyságú, vagy talán még nagyobb fém leheletei. Így neveztük el ezt a kiállítást, és a térbe lesznek elrakva ide-oda. Tehát nagyon érdekes, ő ilyen fém hulladékokból, maradék vasakból alkot a mostani írájában, és tényleg nagyon-nagyon illusztris látvány is, meg az élmény is, amit ezek a szobrok nyújtanak.
1: Ugye az az alapelvetek, vagy az alapító gondolat, hogy a művészet alanyi jogon jár mindenkinek, így aztán ez egy ingyenesen elérhető közösségi rendezvény. Ezt egyébként 2026-ban hogy sikerül megoldani? Mondjuk egy városnak, vagy egy társaságnak, aki arra adja a fejét, hogy közösségi élmény szervez?
2: Hát mi egyesületi szinten csináljuk, szerencsére a város mindenben mellénk áll. Mind anyagi téren, mind pedig mindenféle térben a város önkormányzata nagy segítség, de azon kívül pedig támogatók, szponzorok, segítők, civilek állnak mellénk. Idén ez kb. 120 a számuk, tehát egy óriási mennyiség, mind végig beszélgetni velük az elmúlt hónapokat, mind pedig az ő segítségükkel létrehozni a Vagabond Korzót. És épp ezért válik közösségi élményé, mert mindenki, aki egy kicsit is hozzátett, önmagáénak érzi ezt a Vagabond Korzót, és az elmúlt évek bebizonyították, hogy ez ténylegesen is működik, tehát mindenki szinte hazajön.
1: Egyébként, ha jól látom a Facebook oldalatokon, akkor van weblap is, de Facebook esemény az mindenképpen van, keresék a Facebookon a Vagabond Korzót. Adódik a kérdés azok fejében, akik talán még nem hallottak rólatok, bár mondom ez a 12., hogy mitől vagabond ez a vagabondot, a vagánysággal kötjük össze mondjuk így első körben, vagy valami máshol kell keresni a név eredetét?
2: Hát akár is ez, alapból a bóklátás, a vagabondok azok ilyen járókellő, kétellel járókellő, még maga ez a fesztivál is. Fickók voltak, akik járták az országot, és mindenhol, főleg muzsikával szórakoztatták a népeket is. Hát az a mi Vagabond Korzónk is egy ilyen, hogy a hat helyszín az elég erős zömítvény, tehát a két legtávolabbi színpad között 800 méter van, tehát hogy így aránylag kis területen lehet mozogni és korzózni és vagabondkodni is természetesen.
1: Milyen érdekes egyébként egybetű a különbség, és a vagabundra szokták mondani, hogy ő a menő, és a...
2: Igen, ez szándékosan változtattam. Igen? Úrról óra, így van, hogy ne legyen.
1: Ezt is jó tudni. Tehát 12-szer vagytok, bár én a sajtóközleményben néhány általános kifejezést hallottam, de családapaként is, meg mondjuk rendezvényre járóként is azért előkelő helyen szerepel azok között,

0: között, amire rákeresek, például a gasztronómia, főleg ha az egész családdal megyek és az egész napot ott töltöm, ez nálatok szerepel valahol a kínálatban, vagy ezt akkor...
1: Az mindig itt derül ki, mindenféleképpen, de mindenféleképpen hangsúlyt fektetünk a gasztronómiára is, tehát a helyzetből, a vagabond korzó helyzetéből adódóan, inkább ilyen kézbelakós, klasszikus street foodokkal készülnek a gasztrok specialistáink. Itt egyrészt helyi vállalkozók települnek ki, másrészt pedig food truckok lesznek, és ezért is változatos. Tehát két egyforma ételt nem lehet találni majd az egész vagabond korzó területén.
0: Ez már önmagában jó, hogy van, és hogy van street food, és ott vannak a helyiek. Ez még közösségibbé teszi az élményt. Ugye egész napos programról beszéltünk, azt még nagyjából mondd el, hogy hány órától hány óráig tart majd minden, tehát a hangoskodás, a zenélés, mikor lehet reggel menni, tólig?
1: Hát a kezdés az általában olyan 2:30 körül kezdenek a színpadok, tehát a szombat reggelt mindenkinek meghagyjuk a kávézásra, nyújtózkodásra, elszaladok a boltba, kicaladok a piacra, mi az más, meg sminkeltetem, meg műkörmös, meg minden, ami kell a vagabondkorzó előtt,
0: igen.
1: És akkor utána lehet kettőször már lehet kivárogni, az ételitalos standok azok már nyitva lesznek, a színpadok pedig olyan 2:30-3 magasságában indulnak. A végkifejlet meg hát az általában ilyen 10-11 óra körül zárnak a színpadjaink, és akkor ahhoz képest lehet így.
0: Hát ezzel lehet tervezni. Igen, ezzel lehet tervezni. Függőleges, vízszintes és átlós hangszerek találkozása az emberekkel, írjátok a Facebookon, ahol tehát megtalálni a Vagabond korzó szigorúan O betűvel a végén. A nevem Bond, Vagabond, ugye? Akár még ezzel is szórakozhatnánk.
1: Még akár is, volt már ilyen, igen.
0: Hát nyilván annyira adja magát. A lényeg, hogy szombaton, kedves hallgatók, egész napos, mondjuk így a napnak a jelentős részét kitevő művészeti, zenei és közösségi élménnyel találkozhatnak, ha ellátogatnak Dunaharaszt. Egészen biztosan meg fogják találni a Vagabond korzót, melynek fő szervezőjével, Kőszegi Zsolttal hívtuk fel az önök figyelmét erre a nagyszerű programra. Zsolt, köszönöm, hogy hívhattunk téged, további szép napot!
1: Én is köszönöm szépen a hívást és a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk. Gyertek bátran!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haidnaum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haidnaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haydn-Neum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra. Köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbségek helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet majd válogatni. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Acsádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Torlódik a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában befelé, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányban. A Rákóczi úton, a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon 200 évet megyünk vissza az időben, 1826. június 1-ig. Miért?
2: Ezen a napon született ugyanis Prielle Cornélia, akinek a neve nagyon egzotikus.
1: És szerintem lehet, hogy sokaknak ismerős, de hogy miért, megismerjük az ő életét most, ugye?
2: Így van. Először is engem nagyon érdekelt, hogy honnan jön ez az idegen hangzású név, és hát kiderült, hogy az ő édesapja egy francia származású szíjgyártó volt. Prielle Cornélia már Maros-szigeten született, és 15 éves korában lépett először színpadra, és ha nagyon röviden akarnánk a karrierjét összefoglalni, akkor mondhatnám, hogy utána 65 éven keresztül töretlenül játszott, tehát egy igazi díva volt, egy hihetetlenül népszerű és nagyon sokat foglalkoztatott színésznője volt a kornak, a társadalmi élet meghatározó közszereplője is volt. És az ő neve különben feljön egy nagyon érdekes kis epizód kapcsán, méghozzá Petőfi Sándorral kapcsolatosan, ugyanis 1846 őszén találkoztak ők, és egy hát nagyon rövid, ám annál szenvedélyesebb és romantikusabb találkozás volt az övék, aminek majdnem házasság lett a vége.
1: Hát ha Petőfire gondolunk, azért nem lepődünk meg.
2: Igen. Ugyanis Debrecenben játszott akkor éppen Prielle Cornélia, az egyik előadásán találkozott Petőfivel, aki ekkor már jegyben járt Szendrei Júliával, és akkor kapta meg azt a később falsnak bizonyuló hírt, hogy Szendrei Júlia mást választott, tehát nem Petőfinek fogja adni a kezét. Úgyhogy Petőfiről, akiről tudjuk, hogy tényleg egy nagyon szenvedélyes költő volt, minden bizonnyal a sértettség és a felindultság vezethette arra, hogy már a találkozásuk napján megkérte Cornélia kezét, és papot is keresett, hogy azonnyomban adja őket össze. Azonban hát ez sem meglepő Petőfit ismerve, hogy azért másnapra ez a láng ez kicsit alábbhagyott és ki is hunyt, úgyhogy nem lett semmi ebből a frigyből.
1: Na de aztán Prielle Cornélia férjhez ment?
2: Igen, egy évvel később, 1847-ben feleségül ment Szerdahelyi Kálmán kezdőszínészhez. Ezt a házasságot egy évvel később felbontották, tehát egy nagyon viharos kezdés után. Egy évvel később, 1849-ben ismét férjhez ment Prielle Cornélia, Hidasi Elek földbirtokoshoz. Ennek a házasságnak is vége lett két évvel később, 1851-ben, és aztán a sors érdekes módon Szerdahelyi Kálmánnal, az első férjével ismét összevezérelte őket, mindketten a Nemzeti Színházhoz kerültek, úgyhogy újra összejöttek, 1864-től már együtt emlegeti őket a sajtó, és 1870-ben újra össze is házasodtak, de ez a házasság, ez már nem tartott nagyon sokáig, mert két évvel később, 1872-ben Szerdahelyi Kálmán meghalt.
1: És akkor itt már hallhatták azt a hallgatók, hogy ugye együtt kerültek a Nemzetihez, tehát Budapestre kerültek, és itt már kapcsolódik a fővároshoz.
2: Igen, mindenképpen, tehát ő a Nemzeti Színház akkor nagyon foglalkoztatott tagja volt, és azóta is örökös tagja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt. Minden színésznő vendég számára az ő karrierje, az ő élete egyfajta példa volt, az újságok is nagyon mindig szuperlatívuszokban írtak róla. Főleg szalondrámák és vígjátékok találták őt meg, és érdekes, hogy Csiki Gergely kifejezetten neki írta meg a Nagymama című művét. Ez egy rendkívül sikeres darab lett, és Prielle Cornélia egész pályájára feltette aztán a koronát, és ettől kezdve ő lett a köztudatban a nemzet nagymamája.
1: Hogyan alakult ezután az ő élete?
2: 1905-ben, ugye itt ő már gyakorlatilag 79 éves, tehát ez már az élete alkonya, és ekkor botrányok kísérték az ő nevét. Ugyanis a 79 éves Prielle Cornélia egy szabadszállási származású 34 éves íróval került kapcsolatba. 34 éves volt az író, tehát itt összesen 45 év volt közöttük, kiszámoltuk.
1: Igen.
2: Kiszámoltuk. 45 év volt köztük akkor különbség Prielle Cornélia javára. Óriási port kavart az eljegyzés, természetesen az újságok, a pletykalapok erről cikkeztek hónapokon keresztül, ugye az idős menyecske ezzel a jelzővel illették őt, akinek minden bizonnyal elment a józan esze, és a másik oldalon pedig a célcsap, szélhámos, hozományvadász vőlegényt emlegették, aki magába bolondította a nemzet nagymamáját. Ennek az előzménye az lehetett, hogy előtte éveken át minden bizonnyal csak leveleztek egymással, ugyanis Rozsnyai Kálmán Londonban volt, és 1902 környékén fordulhatott komolyabbra a kapcsolatuk, ekkor tért ugyanis haza Rozsnyai Londonból, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a botrányok és a negatív média ellenére nem fognak szakítani, a színésznő öccse, Prielle Péter a törvényszékhez is fordult, és elmegyengeségre hivatkozva a színésznő gondnokságba helyezését kérelmezte. Tehát egészen elvadult változottak itt a dolgok.
1: Hogyan élte ezt meg a színésznő?
2: Elképzelhetjük, hogy azért igazi súlyos csapás volt ez számára, hatalmas csalódás, több hónapon keresztül az a díva, akit eddig csak pozitívan illetett a sajtó, azt olvashatta magáról, tényleg, hogy ízetlen tréfák tárgya lett, a kollégái sem álltak ki mellette. Ennek ellenére 1905. december 24-én összeházasodtak, de egészen regénybe illő módon, méltó módon az ő addig életéhez. Priele Cornélia lakásában, a Vas utca 8 szám alatti lakásában a legnagyobb titokban keltek egybe, de hát ekkora már a rágalmak, a támadások menthetetlenül rányomták a bélyegüket a színésznő lelki és testi állapotára, úgyhogy ettől kezdve az egészsége, azért ne felejtsük el, 79 éves, véglegesen megromlott. A következő évben, tehát nem volt hosszú ez a házasság, 1906. február 25-én késő este örök álomra szenderült, csendesen, szinte észrevétlenül. A halálát követően a szalonjában Valóságos Pálma és Babérliget társaságában ravatalozták fel, mennyasszonyi ruhájában feküdt az érckoporsóban, jobb kezében pedig ott volt a Nagymama című mű szerepkönyve. A harmadnap átszállították a holttestét a Nemzeti Színház udvarára, ahol hatalmas gyászpompával búcsúztatták, és innen kísérte majd a hatalmas tömeg a keleti pályaudvarig. Különös fintora a sorsnak, hogy a Nemzet egy első örökös színésznőjét végül nem a Fiumei úti sírkert díszhelyén temették el, ugyanis ezt a főváros felajánlotta számára, hanem szabadszálláson a Rozsnyai család családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra március 1-én. A férj volt az, az ifjú férj, aki mindenképpen ragaszkodott ehhez.
1: Mi az, ami ma emlékeztet minket Priele Cornéliára?
2: Szabad téren nincs ugyan szobra, de a Nemzeti Színház épületén belül az első emeleten van egy mellszobra Priele Cornéliának, illetve a 11. kerületben egy utca is az ő nevét kapta, és itt az utcában találunk egy emléktáblát, tehát emléktábla őrzi az emlékét.
1: Most már pedig tudjuk, hogy ki volt ez a színésznő. Nagyon köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal Madách Imre főműve, Az ember tragédiája előtt. Erről beszélgettünk az Impresszió rovatban Maier Éva festőművésszel. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Pilc János, a Budapesti Vonósok koncertmestere, akivel mindjárt két fesztiválról is szó esett. Az egyik az Óbudai Társaskörben hamarosan kezdődő Óbudai Zenezug Fesztivál, a másik pedig a Pápa városában megrendezésre kerülő Haydn Fesztivál. Az első júniusban lesz, a második, a Haydn Fesztivál pedig júliusban, úgyhogy a zenekarnak elég sűrű időszaka van most, és hát ez kitart, azt hiszem, hogy a következő évadra is. Jövőre pedig 50. születésnapját ünnepli a Budapesti Vonósok. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Sori Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az Orosz Védelmi Minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély ma múzeum az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkőbarlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdaság és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1885-ben épült és a II. Világháború során megsérült budai lövőház épületében 1951-től a korábbi társasági funkciók megszűntek, bár a ház ekkor is a sportlövészek edzését szolgálta. A szocializmus éveiben a létesítmény a Magyar Honvédelmi Szövetség hatáskörébe került, így a lőteret sorkatonák, valamint egyetemisták használták gyakorlatozásra. A hajdani bálterem oldalhajóit kisebb helyiségekre szabdalták, és azokban lőszerraktárakat, irodákat alakítottak ki. 1990-ben a Budapesti Polgári Lövész Egyesület visszakapta ingatlanát. A megnyírbált állami támogatás azonban a működésképtelenség szélére sodorta a társaságot, amely több tízmilliós adósságot is felhalmozott. Az épület évekig üresen állt, 2006-ban pedig a II. Kerületi polgármesterség a lőtér eladása mellett döntött. Az épület jelenlegi tulajdonosa a Haris család, akik a 2016 és 2018 között tartó renoválási és épületfelújítási munkálatok mellett az üzemeltetésért is felelnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok

0: számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk,